Mozart 488-as körüljegyzékszámú A-dur koncertjét hallottuk Maxim Emeljancsev és a svéd rádiózenekar előadásában. Most pedig a mesés kelet világába utazunk Nikolaj Rimszkij-Korszakov segítségével, a Scheherezádé szvitet hallgatjuk meg, ami egy több tételes, rendkívül ismert mű.

Rimszky-Korszakov Seherezádé szüttyét játszott a svéd rádiózenekar vezényelt Maxim Emeljáncsev. Gyagilev társulat, az orosz balett mutatta be a Seherezádé táncjátékot a párizsi operában még 1910-ben. Ismét Mozart mű következik, az A-dur klarinét ötös.

Mozart A-dur klarinét ötösét Andrei Csipljenszki és a Royal Vonos 4-es adta elő. Ezt a művet 1789-ben írta Mozart, és barátjának, a kiváló klarinétosnak Anton Stadlernek dedikálta, ez az egyik utolsó kamarazenei műve. Jakov Adolf Hegg fantázia darabjait halljuk.

Tore Upström játszott a Jakob Adolf Hegg fantázia darabjait. Rimszkij Korszakov a romantika nagyon fontos alakja volt, talán nem is mint komponista, hiszen az egyéb tevékenységei talán még nagyobb jelentőségűek, mint zeneművei. Tengerésztiszt volt eredetileg, Balakirjev irányította a zenei pályára. A májusi éj bölcsődalát halljuk tőle.

Rimszky-Korszakov májusi éj című operájának bölcsődalát Jean Colomiec énekelte. Az operát Gogol nyomán 1880-ban mutatták be Szentpétervárot. Sajnos Rimszky-Korszakovtól elég kevés művet ismerünk. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is a Notturnót.

Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenye következik a Notturnóban. Bach 6 brandenburgi versenyművének partitúrája a berlini királyi könyvtárba került. Nyomtatásban 1850-ben jelentek meg a darabok. Albert Schweitzer rajongással írt a kéziratok példással rendes külső alakjáról. Csupán egy helyen javított a mester a kéziraton, pont az 5. koncert első tételének 11. ütemében, hogy elkerüljön egy tiltott kvint párhuzamot. Eljött egy szintén tiltott oktáv párhuzam jött létre. De nem ez az érdekes, hanem az, hogy Lars Ulrich Mortensen játszik az Ensemble 415 élén.

Bach 5. brandenburgi versenye hangzott el Lars Ulrik Mortensen és az Ensemble 415 tolmácsolásában. Ezt a gyönyörű művet csembaló versenynek is hívhatnánk, annyira igényes a billentyűs hangszer szerepe. Most a zongora irodalom csodája következik, Chopin 24 prelüdjét játssza David Cadou.

Chopin 24 prelüdjét David Kadu játszotta. Chopin egyik legnagyszerűbb ciklusa a Bach példája nyomán keletkezett prelüdök. 24 csodálatos költőiségű zeneművet komponált meg a lengyel szerző egy szigorúan felépített rendben. Giovanni Picchi három táncát játssza most Rinaldo Alessandrini.

Giovanni Picchi három táncát Rinaldo Alessandrini adta elő. Frederik Pácius következik, aki évtizedekig meghatározó alakja volt a finn zenének. Német származású finn komponistáról beszélünk, aki nagyszerű hegedűs volt, rengeteg koncertet adott. A Károly király vadászata nyitánya szól.

Károly király vadászata, Frederik Pácius nyitányát a Finn Rádió zenekar adta elő Jukka-Pekka Szereszte irányításával. Mi csak Sibelius nevét ismerjük, de hát ott alkotott Erkki Mellartin, Aino Juhani Rautavaara, Toivo Kula, és még lehetne sorolni a nagyszerű finn komponistákat. Szergej Kuszevicki néhány darabja következik a Notturnóban.

Szergej Kuszewiczki két miniatűr keringőjét Gary Kerr és Harmon Lewis előadásában hallottuk. Kuszewiczki nagyon sok művésszel kapcsolatba hozható, írt felkérésére muzsikát Sostakovics, Benjamin Britten Stravinsky, és természetesen nem feledkezhetünk el Bartók Béláról sem. Elizabeth Kuiper három dalát halljuk.

Elizabeth Kuiper három dalát Irene Massen, Rachel Ann Morgan és Franz van Ruth tolmácsolásában hallottuk. Arthur Butterworth 2014-ig élt brit szerző, karmester volt, művészete erősen kötődött Észak-Anglia és Skócia tájaihoz, hangulatához. Románcát ismerhetjük meg.

Arthur Butterworth románcát Martin Hackelman és a CBC Vancouveri zenekar adta elő. A zeneszerző egyik őse, George is komponista volt, ő egyébként az első világháború valamelyik harcterén halt meg. Most Joseph Haydn G-dur szonátája következik a Notturnóban, Niklas Szivelöv zongorázik.

Haydn G-dur szonátáját Niklas Szivelő játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül intrádák és táncok csendülnek fel a zeneszerző Christoph Demancius. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a Notturno csapata, Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila. A viszonthallásra.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök emlékeztetett, szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése, a kormányfő megválasztása. Várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés-táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután tartják a nyilvános díszünnepséget, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump közölte, hogy megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de előzetes várakozásai szerint az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos tervezetről számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását és az amerikai csapatok kivonását követeli. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Hozzátette, a találkozón Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. A háború és az erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyház fő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve ma jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Idehaza ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. A pontos idő 6 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
3: Kilencvenöt éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Piero Capuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
4: Capuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
3: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Paddy Géza nevében is köszöntöm Önöket. Szégy Ülyénest hallják. Giovanni Benedetto Platti G-moll koncertójának első tételével indítjuk a zenehallgatást a mai muzsikáló reggelben. A Freiburgi barokk zenekar játszik, vezényel Gottfried von der Goltz.

Platti G-moll koncertójának első tételét hallottuk, a freiburgi barokkzenekar játszott, vezényelt Gottfried von der Goltz. Schubert következik, aki kezdetben családi és baráti körben, otthon és a konviktusban játszott kamarazenei és zenekari műveket az ismerőseivel, később pedig nagyobb zenei összejövetelekben is részt vett, tapasztaltabb zenekedvelőkkel és hivatásos zenészekkel. Például játszott egy együttesben, amelyet akár közösségi zenekarnak is nevezhetnénk, és ez a társaság folyamatosan bővült, így mindig nagyobb lakásba kellett költözniük. Ez a társaság addig-addig bővült, a csoport létszáma elég nagy lett ahhoz, hogy megbirkózzék egy-egy Haydn vagy Mozart, illetve Beethoven szimfóniával is. És fontos részlet, hogy Schubert az ő előadásokban hallhatta saját nyitányait és szimfóniáit, na persze nem mindegyiket, de például a most következő 5. szimfóniát biztosan. Ennek szól a 2. tétele, a bécsi filharmonikusok játszanak Kertész István vezényel.

Huba Jenő szerzeményét hallottuk, ez volt az Opus 51-es numero 1-es Sicilien Szecsődi Ferenc és Kassai István előadásában. José Merholder Nebra Blasco a következő zeneszerzőnk. Az egyik zárzóéláljának a nyitányát halljuk, melynek címe Ajándék az Istenségnek. Így szoktuk mondani, de igazából sokkal hosszabb címe van. Ajándék az Istenségnek. Hát nyilván ez egy fordítás, nem lehet áldozat a kegyetlenség. Ez még hozzátartozik a címhez, ami jól tükrözi a mű erkölcsi üzenetét, tehát nem lehet áldozat a kegyetlenség. A lőtalan lirik játszik.

0: José Melchor de Nebrablasco Ajándék az Istenségnek című zárzóéla nyitányát hallottuk, a Lőtalan Lyrics játszott vezényelt Krisztóf Ruszé. Fél hét múlt egy perccel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 1949-ben május 4-én, tehát ezen a napon született Nagy Gáspár, Kossuth és József Attila díjas költő, prózaíró, szerkesztő. Rá és a tegnapi anyák naprára egyszerre emlékezünk a következő verssel.
2: Anyámnak. Ebben a házban vajúdott anyám. Szíve szívemhez énekelt talán valami szép dalt, vagy litániát. Májusi csöndes esőért imádt. Amint hallotta ő is nagyanyám szájából mindig esztendők során. Kínját oltani, mintha gerendák közt éppen tüzet csitítana el bőkönnyeivel. Vajúdó anyám tudta, sírásom úgy is rátalál. A ház előtt már nyíló orgonák, déli harangszó, s boldog délután.
0: Nagy Gáspár versét hallottuk, ez volt az Anyámnak című vers Lukács Sándor előadásában. Isten éltessen minden édesanyát, és hát természetesen mellette Nagy Gáspárra emlékeztünk, és fogunk még irodalommal, versekkel foglalkozni, hiszen ma van az irodalom érettségi, innen is jó készülődést, nem tudom, sikeres érettségizést kívánok minden érettségizőnek, és a családjuknak pedig kitartást. Hallgassuk Antonín Dvořák 10. szláv táncát, az Európa Kamarazenekar játszik.

Antonin Dvorák 10. szláv táncát hallottuk az Európa Kamara zenekar előadásában, Nikolaus Harnoncourt vezényelt. Írta az Útinform, hogy a 405-ös főúton Nyíregyháza közelében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 12-es kilométerkőnél félpályán halad a forgalom, illetve erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópályán a kiépített terelésnél Bagis-Magyaród környékén is, valamint az M4-es autóúton Monor térségében, az M6-os autópályán Érd közelében, a 31-es főúton Mende felől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra. Johann Sebastian Bach olasz koncertjéből szól most a harmadik tétel, a zongoránál Svyatoszláv Richter.

Johann Sebastian Bach 971-es BV Faust számú olasz koncertjének harmadik tételét Svyatoszláv Richter előadásában hallottuk. Most következik Ignác József Péjjel, akinek életútja számos helyen összekapcsolódik Joseph Haydn életútjával. Ugye Pleyel Haydn tanítványa volt, ezt talán tudjuk, de ami talán kevésbé ismert információ, hogy 1791-ben, amikor a francia forradalom miatt betiltották a templomi és nyilvános koncerteket, akkor Pleyel Londonba utazott, hogy koncerteket vezényeljen, és hát itt akaratlanul a korábbi tanárának riválisává vált. Jó hír azonban az, hogy ezt a rivalizálást ezt abszolút profin kezelték, és egyedül szakmai téren zajlott a csata, a személyes kapcsolatuk az barátságos maradt. Hát így kell csinálni. Lehet profin viaskodni, de egyébként emberileg csak a tisztelet. A C-dur szimfónia második tételét a London Mozart Players játssza.

Pleyel Opus 66-os C-dur szimfóniájának második tételét hallottuk, a London Mozart Players játszott, vezényelt Matthias Bamert. Most Pablo de Sarasate műve következik, a Carmen Fantázia első tételét Hilary Hahn szólójával halljuk.

Pablo de Sarasate művét hallottuk, ez volt a Carmen Fantázia első tétele. Hilary Hahn volt a szólista, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara játszott. Említettük már Haydn-t Pleyel-lel kapcsolatban, jöjjön most az ő műve, az Ásdúr szonáta harmadik tételét Ivo Pogorelis játssza zongorán.

József Haydn Ázdúr szonátájának harmadik tételét hallottuk Ivo Pogorelics előadásában. Említettük Haydn és Pleyel rivalizálását, ugye nagyon érdekes ez, ahogyan a tanítványból egyszer csak, hát ha nem is mester, de egyenrangú partner lesz, és ez sokszor előfordult a zenetörténetben, például egyébként Haydn életében is többször találta magát ezzel a helyzettel. Igaz, hogy volt kicsit a rivalizálás, hamarabb indult, ott volt például Beethoven esete, aki hát Haydnnek talán lázadó tanítványának számított, ugye Beethovennek volt egy ilyen büszke és heves természete, ami kontrasztált Haydn konzervatív stílusával, de említhetnénk pozitív példát Mozart és Haydn barátságos versengésével kapcsolatban. Ők inkább inspirálták egymást, ugye Mozart papának szólította, Haydn papának szólította József Haydn, amíg Haydn ragaszkodott az egyenlő megítéléshez. Most Hacsaturján Gaján eszütjéből szól a 9. tétel, a Royal Philharmonikus zenekar játszik.

0: A Chaturian Guyana szűtjéből szólt a 9. tétel, a Royal Philharmonikus zenekar játszott, vezényelt Jüri Csemirkanov. 7 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-en vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök emlékeztetett, szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés-táncos ünnepséget tartanak, díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután tartják a nyilvános díszünnepséget, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Közben újabb támadás érte egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Több európai országban is erdőtüzek pusztítanak. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron ég az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokból is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Itthon napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrángötös csendül fel kórhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
5: Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
6: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
7: Világhírű vendégművészek a MÁV szimfonikus zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenymérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
8: Ajánló. 95 éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Az ünnepi koncert felvétele ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
9: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
8: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést, és természetesen jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Paddy Géza nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szeidl Dénes. Johannes Brahms C-moll zongora négyesének második tételével folytatjuk a zenehallgatást itt a muzsikáló reggelben. Egy sztárgárdát hoztunk Önöknek ebben az előadásban, Emmanuel Ax, Isaac Stern, Jamie Laredo és Jojo Ma előadását halljuk.

Johannes Brahms opusz 60-as c-moll zongora négyesének második tételét, a Scherzót hallottuk Emmanuel Ax, Isaac Stern, Jamie Laredo és Jojo Ma előadásában. A Scherzóból talán kevésbé derült ki, de a darabnak van egy komor hangulata, ami egyébként közvetlen utalás Werterre, Goethe romantikus hősére, aki viszonzatlan szerelemről beszél és végül öngyilkosságot követel. Gondolhatnánk azt, hogy ez egy nyilvánvaló utalás Klárára, ugye Klára Schumannra, Brahms gyengéd érzelmeket táplált Klára Schumann iránt, és azt is gondolhatnánk, hogy de hát nem biztos, hogy így van, hogy itt a Werterrel való hasonlulás az Klára Schumannra utal. Egészen addig gondolhatjuk azt, hogy ez nem biztos, amíg az első tételben fel nem tűnik Brahms híres Klára témája. Úgyhogy hát kössük össze a szálakat, osszunk, szorozzunk, és menjünk tovább a zenehallgatásban. Antonio Vivaldi következik, a C-dur koncertó két tételét, a második és harmadik tételt halljuk Hans-Jörg Schellenberger és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Antonio Vivaldi C-dur koncertójának két tételét hallottuk, Hans-Jörg Schellenberger volt a szólista, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Ludwig van Beethoven harmadik szimfóniájának harmadik tétele következik. A szimfóniában már önmagában az is különlegesség volt, hogy szerepel benne egy gyászinduló, de hát most nyilván nem ezt fogjuk meghallgatni, az kevésbé illik a reggeli pezsgéshez, a reggeli hangulathoz, a scherzo következik, és hát az, hogy a gyászinduló után scherzo jön, az is önmagában hordoz egyfajta diszonanciát, egy kontrasztot, ami meglepő volt akkor, hát sok meglepő dolog volt ezzel a szimfóniával kapcsolatban, kezdve a hossza, ugye már az első tétel nagyon hosszú, aztán jött a második tétel a gyászindulóval, aztán itt van a harmadik tétel ezzel a pezsgéssel, ezzel a rohanásával, és a trió nagyon érdekes színfolt ebben a scherzóban, ami a trió igazából önmagában egy trió, ugye három játékos fogunk majd hallani a tétel közepén, három nagyszerű kürtöst, három nagyszerű kürtszólammal. Arra talán érdemes külön figyelni. Egyébként ez a scherzó eredetileg egy menüet lett volna, aztán Beethoven meggondolta magát, és scherzó lett belőle. A Magyar Állami Hangverseny zenekar játszik Ferencsik János vezényel.

Ludwig van Beethoven harmadik szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Szkercót, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Ferencsik János vezényelt. Ugye, hogy milyen jó volt a trió, szeretem hallani ezt a három kürtöt. Wolfgang Amadeus Mozart szerzeménye következik, a Don Giovanniból idézünk most, Don Ottavio áriája következik az első felvonásból, Rockwell Blake énekel, a londoni szimfonikus zenekar játszik.

0: Mozart Don Giovanniából szólt részlet az első felvonásból, Don Ottavio áriáját hallottuk, Rockwell Blake és a londoni szimfonikus zenekar előadásában. 8:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai irodalom érettségi miatt most ismét egy verset hallgatunk meg. Jöjjön most egy klasszikus, ami talán szerepelhet az irodalom érettségén, mint tétel. Nem tudom, hogy most mi a hivatalos tételsor, de amikor én érettségiztem, akkor biztos, hogy szerepelt. Petőfi Sándor Szeptember végén című versét fogjuk meghallgatni. Ugye érdekesség ezzel a verssel kapcsolatban, hogy Petőfi ezt a mézes hetei alatt írta, és hát érdekesség, hogy nem egy ilyen végtelenül szerelmes, nagyon pozitív vers ez, hanem tele van kételyel, tele van mindenféle félelemmel. Ma már talán úgy hívnánk ezt, hogy normatív krízisben van a költő, de nem akarok én itten konyhapszichológiát folytatni. Hallgassuk inkább a verset Kern András előadásában, és aztán hozzákapcsolunk valami zenét.
2: Szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, és még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide, ki most fejedet kebelemre tevéd le, holnap nem omolsz-e sírom fölibe. Ó, mondd, ha előbb halok el tetemimre, könnyezve borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó ulakazd, én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt, letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledéd hívedet, s a szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret.

Liszt Ferenc elfelejtett románcát hallottuk Várda István és Julien Quentin előadásában, előtte pedig Petőfi Sándor Szeptember végén című versét adta elő Kern András. Schumann gyermekjelenetek sorozatából következik három darab, elmondom azért a címeket, Gomolykodás, Ijeszgetés és Szunnyadó gyermek, de igazából a címek azok hát csak utólag lettek ráakasztva ezekre a darabokra, ami azért fontos, mert nem programzenéről van szó, hanem inkább érzésekről, emlékekről, benyomásokról. Jandó Jenő játszik zongorán.

Schumann gyermekjelenetek sorozatából szólt három tétel, komolykodás, ijesztgetés, szunnyadó gyermek című darabokat hallottuk Jandó Jenő előadásában. Francia zene következik, úgyhogy hallgassuk most Debussy gondolatait, tőle kérdezték meg 1904-ben, április 2-án egyébként, hogy mit gondol a francia zene jelenlegi állapotáról. Egyébként ez egy körkérdés volt, divatos volt akkoriban körkérdést föltenni, és hát éppen Debussyre esett a választás. Na hallgassuk! A francia zene, mondta Debussy úr, a világosság, az elegancia, az egyszerű és természetes deklamáció. A francia zene mindenek előtt örömet akar szerezni. Couperin, Rameau, íme, az igazi franciák. Gluck, az a barom minden tönkretett, épp elég unalmas volt, épp elég tudálékos, épp elég felfúvalkodott. A sikere érthetetlennek tűnik számomra. És őt vették mintaképnek, őt akarták utánozni. Micsoda eltévejedés! Ez az ember sohasem volt szeretetre méltó. Csak egyetlen ugyanilyen elviselhetetlen zeneszerzőt ismerek, Wagnert. Igen, Wagner kényszerítette ránk Wotant. A fenséges, az üres, az unalmas Wotant. Mondja Debussy, és egyébként még folytatja ezt a típusú, hogy mondjam, kritikát Berliozzal, de azzal már nem terhelem a kedves hallgatókat. Hogyan is volt, mit beszéltünk itt a Muzsikáló reggel első órájában a stílusos versengéssel kapcsolatban Mozartnál, Pleyelnél, Haydnnál, hogy az egészséges versengés az jót tesz, de azért maradjunk tiszteletteljesek. Rameau következik, két képzeletbeli szimfóniatételt hallunk.

Jean-Philippe Rameau zenéjét hallottuk, elsőként a Libor Reád című operából szólt a Gavot a negyedik felvonásból, aztán a Platé című operából idéztük a viharjelenetet, a Les Musiciens du Louvre játszott, Mark Minkowski vezényelt. Annyian írtak, hogy szeretik ezeket az idézeteket, és igazából szeretnék, hogyha továbbra is foglalkoznánk ezekkel a ki mit mondott kire típusú idézetekkel, úgyhogy folytatom Debussy kritikáját. Az interjúztató azt kérdezte, hogy Couperin és Rameau után ön szerint kik voltak a nagy francia zeneszerzők? Mit gondol például Berliozról? Fogják meg a szék karfáját, hogyha ülnek. Így fogalmaz Debussy. Berlioz kivétel. Egy szörnyeteg. Egyáltalán nem zenész. A zene látszatát kelti irodalomból és festészetből átvett eljárások segítségével. Egyébként semmi különösebben jellegzetes franciaságot nem látok benne. A francia zene szelleme olyasmire épül, mint a képzeletben gazdag érzékenység. És César Franck, folytatja a kérdező, ó, César Franck nem francia, hanem belga. És akkor folytathatnánk még az idézetet. Én nagyon jól szórakozom, remélem, hogy önök is csemegéznek Debussy, hogy mondjam, nyers szólásán. De hagyjuk a francia zenét most egy picit, és forduljunk az olaszok felé. Donizetti G-dur koncertójának harmadik tételét halljuk átiratban. Boldoszky Gábor a szólista.

Donizetti G-dur koncertójának harmadik tételét hallottuk Boldoszky Gábor és az I Musici di Roma előadásában. Írja a kedves hallgató, hogy nagyon viccesek ezek a francia zeneszerzők, ahogyan kiosztják egymást, szinte olyan, mintha a komment szekciót olvasnánk az interneten. Húha, hát hogyha ez olyan, akkor lehet, hogy nem vicces, hanem inkább szomorú. Piazzolla szerzeménye következik Tavasz Buenos Airesben.

0: Elhangzott Astor Piazzolla tavasz Buenos Airesben, Daniel Barenboim játszott zongorán, Rodolfo Mederos harmonikán, Hector Consola nagybőgőn. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban, egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke úgy véli, a lépés azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszer záró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István, az MTA doktora előadásában. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak holnap reggel 9 órától. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESJA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kezdeményezettekhez. Napos száraz idő valószínű, a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok várható. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
0: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Ajánló. 95 éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négyfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
4: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
3: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Nyolc óra múlt 7 perccel.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
6: Gőz József vagyok, Debrecenből.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatónkat, mai játékosunkat. Örülök, hogy együtt játszhatunk, örülök, hogy jelentkezett a játékra. A játékszabályok itt a kinyermában nem változtak. Hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor tárgynyereményt küldünk. Ez esetben egy két CD-ből álló kiadvány. Elsőként válogatást lehet meghallgatni Chopin zongora műveiből, és a második CD pedig Wagner zenekari kompozícióit és nyitányait tartalmazza a The Royal Philharmonic Orchestra előadásában. És hogyha a negyedik kérdés... Na, örülök, hogyha tetszik, de itt nem állunk meg, hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig Karl Orff Carmina Burana című művét tartalmazó CD-t postázzuk. Ez is a The Royal Philharmonic Orchestra előadásában meghallgatható.
6: Ó, fortuna!
5: Igen. Mielőtt azonban jönnének a kérdések, hadd kérdezzem meg, hogy milyen a kapcsolata a kézzel írott levéllel? Mikor írt legutoljára kézzel levelet?
6: Hát egy pár évtizede, de boldog úrszírkoromban rengeteget írtam.
5: És megvannak még ezek a levelek?
6: Többségük megvan. Legalábbis, amit én kaptam rá válaszul.
5: Igen. Érdekesek ezek. És mi a terv, hogy ezek megmaradnak örökre?
6: Igen.
5: Nagyon, nagyon.
6: Legalábbis, amíg a papír egyben van.
5: Nagyon helyes. Hát én szerintem ezek nagyon fontos dokumentumok egy család történetében. És egyébként amik nincsenek meg, azok direkt nincsenek meg? Tehát megsemmisítette őket, vagy így
6: nem,
5: alakult, hogy elvesztek?
6: Nem. Hát egyébként is, amit én írok, miért semmisíteném meg? Hát persze meg lehet.
5: Hát azért, mert mondjuk valami olyasmi bensőséges témát tartalmaz, ami nem szeretné, hogy fennmaradjon.
6: Hadd maradjon.
5: Ezt már szerettem. Amit megírtam, azt megírtam. Ez tetszik.
6: Így van.
5: Na, hát azért is kérdezem, mert a levél lesz a központi elem a mai kinyermában, ami ugye visszatérő motívum a művészetekben is, és ez alól a zene sem kivétel. Az első levél egy vallomás orosz operából származik, amelyet ezen a hétvégén a Metropolitan Operából közvetített a Bartók Rádió, a szövegkönyv alapjául szolgáló irodalmi műszerzője Puskin. A kérdés az, hogy ki a zeneszerző, és mi az opera címe?

0: A kérdés tehát az, hogy ki a zeneszerző és mi az opera címe, amiből részletet hallottunk.
1: Csajkovszki anyagényéből, Tatyana levele.
0: Igen, a levélárium. Igen, az első felvonásból Mirella Freni volt a szólista, Dresdai Staatskapelle játszott, vezényelt James Levine.
1: Oroszból kívülről meg kellett tanulnunk, és ezzel láttam egy idegen tévé közvetítését, ahol Tatyana egy írógépen kopogta le a levelét.
0: Igen, érdekes rendezések vannak, de hát azt hiszem, hogy ez még a józanabbak közé tartozik, de hát előfordul. Egyébként szerintem még az írott, vagy írógéppel írott levél is autentikusnak hat. Emlékszem, gyerekkoromban előfordult, hogy esténként hallottam az írógép kopogását, valahogy annak olyan, nem tudom, jó hangulata van. Jön a második kérdés, a leveleket általában kincsként őrizzük, és hát nagyon örülök, hogy mai játékosunk is így tesz. Nem így van ezzel a következő dalszerzője, név szerint Luisa, aki, akarom mondani, szereplője, név szerint Luisa, aki éppen arra készül, hogy tűzre vesse a hűtlen kedvesétől valaha kapott összes levelet. Mécsi klasszikus szerzőművét halljuk, szinte olyan, mint egy rövidke opera jelenet. A kérdés az, hogy ki a zeneszerző.

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Az énekes Louisa Miller lehet, a zeneszerző meg Mozart.
0: Igen, a zeneszerző az valóban Mozart, egyébként Barbara Bonney és Jeffrey Parsons előadását hallottuk. Gratulálok, mert ez egy nehéz kérdés volt. Louisa levelei című dalt hallottuk. És akkor...
1: Akkor nem a Miller.
0: Nem a Miller. De nem baj, a Mozart volt a lényeg. És akkor jön a harmadik kérdés a tárgy nyereményért, a biztos nyereményért. Nem csak maguk a levelek, de a posta is megjelenik a zenében. Ugye ez egy fontos szimbiózis a levelek és a posta tekintetében. Leggyakrabban a postakürt jellegzetes hangjának formájában jelenik meg a posta, de a most következő dal ennél is konkrétabb. A versbeszélője a postást lesi, hogy hozz-e levelet a kedvesétől. Szinte elfeledett élmény ez a modern világban. A korszak, a korai romantika, a dalciklus, amelyből a vers származik, egy utazáshoz kapcsolódik. A kérdés pedig az, hogy ki a zeneszerző.

0: kérdés tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Schubert és a Winter Reise téli utazás című ciklusából való dal.
0: Igen, aminek a címe A posta. Ian Bostrich és Thomas Adész előadását hallottuk. Gratulálok, három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a Chopin, illetve Wagner CD-t mindenképpen megnyerte. És akkor jöjjön a negyedik kérdés a bónusz nyereményért. Most egy grófné szobájában vagyunk, az ablaknál mahagóni íróasztal áll, az asztalnál pedig a komorna ül, és szorgalmasan körmöl. A levelet a grófné diktálja, a két összeesküvő célja pedig a Csélcsapférj leleplezése. Következik a jelenet, az utolsó kérdés az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe.

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?
1: Mozart Figaro házassága és Anna Mivel Brófoti akarják meglesztkészetni.
0: Igen, tökéletes a válasz. A levél kettős szólt a harmadik felvonásból. Kedves József, nagyszerűen játszott, mind a négy kérdésre csodálatosan válaszolt, ezért postázzuk mind a két nyereményt, ami igazából most három CD-t jelent. Nem ígérem, hogy kézzel írott levelet mellékelünk a CD-k mellé, de azért kívánom magunknak, hogy legyen minél többet részünk a levelezés örömében, és hát természetesen a játék örömében is. Köszönöm még egyszer Gőz Józsefnek, a Superifnek a szuperjátékot. További szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Leopold

Leopold Hoffmann D-dur fúval a versenyének harmadik tételét Emmanuel Pahu és a Berlin Haydn együttes előadásában hallottuk. Puccini Manon Lescu-jából szól most a negyedik felvonás részlete, Manon áriáját halljuk Váradi Júlia és a Berlini Rádió szimfonikus zenekar előadásában.

Puccini Manon Lescu-jából szólt, Manon áriája a negyedik felvonásból Váradi Júlia énekelt, a Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszott. Hamarosan jön a rejtvény, előtte azonban még meghallgatjuk Joseph Haydn numero 103-as S-dur szimfóniájának negyedik tételét, a New Yorki Filharmonikus zenekar játszik, vezényel Leonard Bernstein.

0: Joseph Haydn numero 103-as S-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a New Yorki Filharmonikus zenekar játszott, Leonard Bernstein vezényelt. Kedves hallgatóink, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során két koncertre lehet páros belépőt nyerni. Május 8-án pénteken lesz az egyik koncert, 19 órakor az Óbudai Társaskörben. Ez Selmeci György szerzői estje, nagyszerű énekes szólisták mellett fellép Balogh József, a Camerata Seniorum kamarazenekar, illetve az Octavoice énekegyüttes is, vezényel Selmeci György és Selmeci András. A másik koncert május 10-én vasárnap lesz 19 órakor a BMC koncerttermében, az Alma és Fája koncertsorozat következő állomása, ez Olá Kálmán zongoraművész, Olá Kálmán junior szaxofon művész és a budapesti vonósok lépnek fel, a koncertmester Filc János, a műsoron Widmann, Doknányi, Olá Kálmán, Johann Sebastian Bach és Seres Rezső művei. Ez tehát a két koncert, tehát május 8 péntek Óbudai Társaskör, Selmeci György szerzői est, és május 10 vasárnap 19 óra BMC koncertterem, Alma és Fája koncertsorozat. Nos, a mai játékunk egy színésznő köré épül, aki nem más, mint az 1929-ben ezen a napon született Audrey Hepburn, aki Oscar-díjat is kapott, a legjobb női főszerepért díjazták egy olyan filmben, ami egy európai ország fővárosában játszódik. Ezt a várost kell majd kitalálni. Mondok mindjárt segítséget, de előtte elmondom az elérhetőségeinket, 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálóreggelkukac.radio.hu az e-mail címünk. A filmben Audrey Hepburn egy hercegnőt játszik, aki megszökik a palotából, és véletlenül megismerkedik egy újságíróval. A bonyodalom az abból adódik, hogy az inkognitóban elszökő hercegnőt befogadó újságíró felismeri benne a trónörököst, és titokban nagy pénzt érő leleplező cikket akar írni róla, miközben lassan egymásba szeretnek. A kérdésünk tehát az, hogy hol játszódik ez a film, és majd a zene az segíteni fog. Mindenképpen írják meg nekünk az üzenetbe a helyes megfejtés, azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és ne felejtsék el aláírni a saját nevükkel az üzenetet. Jó játékot kívánok!

Hector Berlioz római karneványítányát hallottuk, a Filharmónia zenekar játszott, Herbert von Karajan vezényelt. A helyes megfejtés tehát Róma volt, a mai játékban a Római Vakáció című filmnek a cselekményét írtam körbe, a római vakációra utaltunk, és a helyes megfejtést rengetegen elküldték, többek között Györgyné Kollár Gabriella és Szigetvári Nóra. Ők a szerencsés nyertesek, gratulálunk nekik, és természetesen mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, és köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Még maradunk egy kicsit Audrey Hepburnnél, aki nem csak nagyszerű színésznő volt, hanem kiváló énekes is, most ő énekel, ez a Moon River.

Audrey Hepburn szólójával hallottuk a Moon River-t, Henry Mancini szerzeményét, írja is a kedves hallgató, hogy ez csodálatos, valóban csodálatos volt. Joseph Haydn zenéjével zárjuk a mai muzsikáló reggelt, a numero 83-as G-moll szimfónia negyedik tételét a 18. század zenekara játssza. Vezényel Franz Brüggen.

0: József Haydn numero 83-as G-moll szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a 18. század zenekara játszott, vezényelt Franz Brüggen. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim Csík Gabriella és Padi Géza nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szeglő Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Ezekben a percekben kezdődik a tavaszi érettségi. Ma magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános dísz ünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. 25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. A német kancellár szerint nem meglepő, hogy Washington csökkenti a Németországban állomásozó katonai csapatai létszámát. Friedrich Merz egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy az amerikai jelenlét ezután biztosított lesz az országban. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát von ki Németországból, Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Híreket hallottak. Műsorajánló. Kilencvenöt éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk
2: ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Az ünnepi koncert felvétele ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négyfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
3: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
2: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
4: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mihály András zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, hallgassuk a Gordonka verseny első tételét, Perényi Miklós szólójával, mellette a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, Lehel György vezényli.

1953-ban írta Mihály András a Gordonka versenyt, és bár a zeneszerzőt elsősorban karmesterként és remek tanárként ismerték, pályafutása csellistaként indult, az Operaház zenekarának szóló csellistája is volt Mihály András. Így aztán talán nem is véletlen, hogy éppen a saját hangszere kapta ezt a gyönyörű Gordonka versenyt, versenyművet. És egy interjúban azt is meghatározta Mihály András, hogy ő tulajdonképpen minek is tartja magát. Azt mondta, én mindenképpen egy kamarazenetanár vagyok, aki komponált is, dirigált is, meg mindenfélét megpróbált. A Gordonka verseny talán az a műve, amelyet a legsikeresebben próbált meg, hiszen ezt hozta számára a Kossuth díjat is, ezzel az elismeréssel jutalmazták zeneszerzőként. Mihály András Gordonka versenyének első tételét hallottuk Perényi Miklós és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Lehel György vezényletével. Maradunk a nagyszerű magyar művészeknél, Fischer Anni zongorázik most. Beethoven opusz 110-es Ásdúr szonátájának első tétele szól.

0: Beethoven utolsó szonátái közül hallottunk egy tételt, és bár nem ezek voltak az utolsó művei zongorára, de a zongora szonáta műfajában valóban ezek az utolsó alkotások, és mint ilyenek, igen gyakran tekintik őket a műfajra vonatkozó egyfajta utolsó szavaknak. A szonátákat az Opus 126-os bagatellek követik, amelyek a kutatók szerint olyanok, mintha az utolsó három szonáta eszenciáját sűrítenék magukba egy gyönyörű mikrokozmoszban. A három utolsó szonáta az Opus 109-es, 110-es és 111-es közül a középső 110-es darab részletét hallottuk, a mű első tételét Fischer Annie játszotta.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz 9:30, következzék most Handel zenéje, az Örvend a király himnusz részleteit hallgatjuk, a Le Concert Spirituel felvételén Örvénike vezényel.

Händel Örvenda király himnuszának részleteit hallottuk a Le Concert Spirituel felvételén, Ervin Niké vezényelt. Grieg G-moll vonós négyese Beethoven késői vonós négyeseinek romantikus újításait követi, úgyhogy bizonyos szempontból megint kapcsolódunk Beethovenhez a következő felvétellel. De Grieg egy kicsit kiegészítette, mert a szívéhez oly közel álló norvég népzene színezi ezeket a műveket. Ahogy maga a zeneszerző mondta, a kvartett a tágasságra, a szárnyaló repülésre és mindenek előtt a hangszerek rezonanciájára törekszik. Kutatók pedig valóban gyakran említik ezt a darabot, a G-moll vonós négyest egyfajta hídként Beethoven késői vonós négyesei és Debussy kvártettje között. Debussy 15 évvel Grieg darabja után írta meg saját vonós négyesét. De most Grieg, az Opus 27-es G-moll kvártett harmadik tétele következik, a norvég vonós négyes játszik.

Edvard Grieg Opus 27-es G-moll vonos négyesének harmadik tételét hallottuk, a norvég vonos négyes játszott. Kürt kap most szóló szerepet, Mozart 447-es köhögjegyzékszámú S-dur Kürt versenyének első tétele következik. Tarjáni Ferenc a szólista, mellette a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Sándor János vezényli.

Mozart 447-es köhögjegyzékszámú S-dur kürtversenyének első tételét hallottuk, Tarjani Ferenc és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszott, Sándor János vezényelt. Enrique Granados opusz 37-es 12 spanyol táncának részletével spanyol vidékre kalandozunk, az olívaolaj és a finom borok hazá egyik hazájába. Az andalúziai tánc következik, Fazil Szájzongorázik.

Ez volt az andalúziai tánc Enrique Granados 12 spanyol táncának 5. darabja, Fazil Say zongorázott. A 18. század második és a 19. század első felére utazunk vissza a zenével, ekkoriban élt Niccolò Antonio Zingarelli, kora egyik legjelentősebb olasz opera és egyházi zeneszerzője, aki 1796-ban írta Rómeó és Júlia című operáját a Shakespeare dráma alapján, és ezzel életműve egyik legszebb darabját alkotta. 1804-ben pedig igen fontos pozíciót kapott, ő lett a Sixtus kápolna zeneigazgatója, de az egyházi művek mellett is írt még operákat a későbbiekben is. De mi most maradjunk a Rómeó és Júliánál, Everardo áriáját hallgatjuk a mű első felvonásából. Javier Camarena énekel, mellette a monacói herceg zenekarát Gianluca Capuano vezényli.

0: Ezt a bizonyos Le Musicien du Prince Monaco zenekart 2016 tavaszán a Monte Carlo-i operában Cecilia Bartoli énekművész kezdeményezésére alapították, az akkori operaház igazgatóval együttműködésben. Cecilia Bartoli úgy gondolta, hogy a világ legjobb korabeli hangszereken játszó zenészeit hívja össze, hogy így alkosson egy zenekart, amely aztán feleleveníti a 17. és 18. századi Európa fejedelmi udvari zenei hagyományait, amelynek része például Niccolò Antonio Zingarelli Rómeó és Júlia című operája. Ebből hallottunk egy részletet, Everardo áriáját, a zenekar mellett Javier Camarena énekelt, Gianluca Capuano vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc múlva lesz 10 óra, most szóljon Tommaso Albinoni zenéje, a híres Opus 9-es koncertó sorozat, ez nagyon népszerű volt már, amikor elkészült akkor is, szóval ennek a sorozatnak első B-dur darabjából hallunk részletet, sőt nem is részletet, hanem mindhárom tételt. A londoni Régi Zene Akadémia zenekarát Christopher Hagwood vezényli.

Tommaso Albinoni opusz 9-es B-dur koncsa első B-dur koncertóját hallottuk, a londoni Régizene Akadémia zenekarát Christopher Hagwood vezényelte. Dalszöveg nélkül kettőt is hallgatunk ebből a műfajból, amelyet valószínűleg Felix Mendelssohn Bartholdy talált ki, de az teljesen biztos, hogy ő tökéletesítette. És véleménye is volt erről. Az emberek általában azt panaszolják, hogy a zene jelentése túlságosan sokrétű. Azt gondolják, hogy a zene hallgatása során az élmény minden hallgató számára mást jelent, míg a szavakat mindenki megérti. Ha ez igaz lenne, én már rég nem írnék zenét, mondta Mendelssohn. Szerintem éppen a szavak lehetnek homályosak, félreérthetőek, szemben az igazi zenével, ami sokkal több csodával tölti meg a lelket, mint a szavak. Hát ezért találta ki, vagy ezért tökéletesítette a dal szöveg nélkül műfaját. Két sorozatból hallunk egy-egy részletet, először az opusz 67-esből a harmadik darabot, aztán pedig az opusz 62-esből a másodikat. Mendelssohn két dalszöveg nélkül alkotását Nagy Péter játssza.

Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 67-es dalszöveg nélkül sorozatának harmadik és az Opus 62-es sorozat második darabját hallottuk, Nagy Péter zongorázott. Most szóljon két tétel Telemann D-moll Darmstadti nyitányából, ami ötödik és hetedik tétele szól, a Concertus Musicus Wien játszik, Nikolaus Harnoncourt vezényel.

Telemann D-moll darmstadti nyitányából hallottunk részleteket, a Concertus Musicus Wien játszott, Nikolaus Harnoncourt vezényelt. Búcsú az anyától, Pietro Mascagni Paraszbecsület című operájának gyönyörű részlete következik most. A Philharmonia zenekar játszik, énekel és vezényel, Hosszú Kúra.

Mászkányi Paraszbecsület című operájának részletét, a búcsú az anyától áriát hallottuk. A Filharmónia zenekar játszott, énekelt és vezényelt José Kúra. Schubert a következő szerzőnk, aki 1827. januárjában betöltötte 30. életévét, és szülővárosa Bécs éppen annak a korszaknak hatása alatt állt akkoriban, amelyet talán úgy nevezhettek volna, lehet, hogy nevezték is, hogy Beethoven és Rossini korszaka. Schubert már elért valamiféle hírnevet műveivel erre az időszakra, de a közvélemény még mindig csak egy igen tehetséges dal- és tánczeneszerzőként tekintett rá, aki a korabeli vélemény szerint kicsit mindig elmaradt a nagyok sorától. Ezt ő is tudta, hogy így vélekednek róla, és a szűkös levelezéséből ki is derül, hogy nagyon készült egy nagyszabású hangszeres mű megírására. Ebből a szándékból készült aztán a két befejezett zongorás triója is, valószínűleg 1827. novembere és 28. januárja között. A második S-dur darab nyilvános bemutatót is kapott, és a zeneszerző halála előtt egy hónappal jelent meg nyomtatásban a darab, de azt feltételezik kutatók, hogy Schubert nem láthatta már ezt a kottát. De az első B-dur trió közel egy évtizedig, egészen 1836-os megjelenéséig valahol porosodott. Később aztán megérkezett Schumann, aki lelkesedett Schubert zenéjéért, és igyekezett megismertetni ezzel az életművel a 19. század közönségét, és ő volt az, aki a két Schubert zongora trió közül az első darabot nőiesnek, lírainak, érzékinek, ragyogónak és árnyaltnak nevezte, a másodikat pedig férfiasnak, ami erős, sötét, az égen átcsapó dühös, üstökös hatásának minősítette. Hát mi most az elsőből, a nőies B-dur trióból hallgatunk részletet, a harmadik scherzo tétel következik, Imogen Cooper zongorán, Rafael Oleg hegedűn, Zonja Wider-Etterton Gordonkán játszik.

0: Schubert Opus 99-es B-dur triójának harmadik szkercó tételét hallottuk. Imogen Cooper zongorán, Rafael Oleg hegedűn, Sonja Wiedereterton gordonkán játszott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
3: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrm.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt 10:30, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket. Az első páros jegy május 6-a szerdára szól, este 8 órakor a BMC Opus Jazz Clubban. A Folk Roots Electrowings duó lép fel, ez egy francia és görög muzsikust jelent, akikhez egy kiváló magyar művész is csatlakozik a koncert második felében. Borbé Mihályt hívták segítségül, aki nyilván fúvós hangszerekkel csatlakozik, és így alakul ki egy improvizatív párbeszéd a hangszerek közül, elektronikával kiegészítve ezt az instrumentális beszélgetést. Szóval biztos, hogy nagyon izgalmas produkció lesz ez. És ahogy az együttes, a duó neve is mutatja, Folk Roots, tehát a népzenében gyökerezik ennek a duónak a muzsikája. Mindezt tehát május 6-án szerdán este 8 órakor a BMC Opus Jazz Clubban a Montanaro Borbé Zlatanos koncerten. Aztán május 11-e hétfő, este 7 órakor az Óbudai Társaskörben a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának sorozata folytatódik. Ezen a kamaraesten Halkhúrok rezgése címmel Beethoven, Anton Webern és Carl Maria von Weber zenéjét játsszák a zenészek. Ez tehát május 11-e hétfő, este 7 óra Óbudai Társaskör Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának kamaraestje. És még egy koncert május 13-án szerdán, este 7 órakor a Régi Zeneakadémián, a Rádiós Estek a Zeneakadémián sorozat folytatódik, és ezen belül a világjáró művészek, Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedű és Julien Quentin zongora művész, Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics műveket játszik. Ez tett május 13-a szerda, este 7 óra Régi Zeneakadémia. És a koncertek mellett van egy tárgyreményünk is, a Múzeum Café 111 és 112. összekötött száma. Ezekért lehet most gondolkodni, és érkezhetnek a zenei ajándékok is természetesen, mondom a kérdést. 1864 volt az az év, amikor Richard Wagner végképp katasztrofális anyagi helyzetbe került, és gyorsan kellett valami megoldás, és jött is, valaki segítőkezet nyújtott neki. 1864. május 4-én fogadta a zeneszerzőt ez az uralkodó, akinek szinte korlátlan támogatása végül valóban megoldotta Wagner minden gondját. A kérdés fő része az, hogy vajon ki is volt ez a lelkes rajongó és pártfogó, és a szabadon választott része a kérdésnek, hogy vajon melyik Wagner opera részletét hallgatjuk. Ez volt az egyik olyan Wagner mű, amit a pártfogó még tinédzser korában hallott, és elvarázsolta őt a zene, innentől kezdve lett Wagner rajongó. De ki is volt ez az uralkodó, aki nagyon sokat segített Wagnernek? Elsősorban az ő nevét írják meg, és akinek kedve van és tudja, azt is megírhatja mellé, hogy melyik Wagner opera részlete szól. A válaszokat SMS-ben a 0630303160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre várom. Tehát ki volt az a nagy uralkodó, aki Wagnernek rengeteget segített?

A kérdésben az uralkodó nevét majdnem mindenki helyesen írta, hogy mit hallottunk, itt voltak eltérések, de azért mindenki a nagy Wagner operák környékén keresgélt, nem a kisebbek, nem is tudom, vannak-e Wagnernél kisebb operák. Minden esetre az irány mindenkinél jó volt. Szóval ki is volt az az uralkodó, aki 1864-ben segítő kezet nyújtott az akkor már elég rossz anyagi helyzetben lévő zeneszerzőnek, és rajongott is a zeneszerző művészetéért, második Lajos Bajor király, vagy ahogy többen megjegyezték, második Lajos őrült Bajor király, vagy róla van szó természetesen, és amit hallottunk, ez pedig a Tannhäuser nyitánya volt, ez volt az egyik olyan opera, amit az édesapja mutatott meg a későbbi második Lajosnak még tinédzser korában, és ez volt az egyik darab, ami miatt beleszeretett a zeneszerző műveibe az uralkodó. A Tannhäuser nyitányát a berlini filharmonikusoktól hallottuk, Claudio Abbado vezényelt. És akkor lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Csoma Róbert, Mácsai András, Gál Anna és Mihály Fiklára nyerte. Zenei ajándékokkal pedig Kovács Bogáta, Emődi Zsuzsanna és Trejt Gábor gazdagítja a mai délelőttöt. És mondtam a zenekart, karmestert, akkor kezdhetjük is, mert Kovács Bogáta kérése már itt is van. Joseph Haydn zenéjét hallgatjuk, és a 85. B-dur királyné melléknevű szimfónia első tétele szól. A Filharmonia Hungarika játszik, Doráti Antal vezényel.

Ez volt az első tétel Joseph Haydn 85. B-dur királyné szimfóniájából. A Filharmonia Hungarica játszott, Doráti Antal vezényelt. Emődi Zsuzsannától kaptuk a következő kérést, aki azt írta, hogy nagyon szívesen hallaná Lenski áriáját Fritz Wunderlich felejthetetlen előadásában. Ő énekel most az Anyagi második felvonásának részletét. Fritz Wunderlich mellett a Müncheni rádiózenekart Horst Walter Stein vezényli.

A tapsvihar Fritz Wunderlichnek szólt, ő énekelte Lenszky áriáját Csajkovszky Anyegin című operájának második felvonásából, mellette a müncheni rádiózenekart Horst Wattenstein vezényelte. És a harmadik zenei kérés, amelyet Streit Gábortól kaptunk, igazi különlegesség, mert bár megszólalt ez már a Bartók Rádió műsorában, hallgatónk is ott hallotta először ezt a művet, olyan gyakran azért még nem jöhetett szembe a hallgatókkal, de egy nagyon izgalmas feldolgozás, érdemes megismerni. Bartók Béla táncvittjét nem igazán kötjük az orgonához, de Tabajdi Ádám orgonaművésznek köszönhetően elkészült ennek a darabnak orgona átirata, és most ebből hallunk részletet, hallgatónk kérésére az első, második és harmadik tételt, természetesen a hangszerelő Tabajdi Ádám játszik orgonán.

0: Kíváncsi lennék, mit mondana Bartók erre a feldolgozásra. A Táncvit első három tételét hallottuk Tabajdi Ádám orgonaművész átiratában és előadásában, és így teljes a mai zenei kérések sora. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 4:12 van, szóljon most Vivaldi opusz 13-as C-dur szonátájának első és második tétele. Drahos Béla fuvolán, Kelemen Pál gordonkán, Perti Zsuzsa csembalón játszik.

Vivaldi C-dur szonátájának részleteit Drahos Béla, Kelemen Pál és Pertis Zsuzsa játszotta. Most pedig szóljon Rimszkij-Korszakov spanyol kapricsójának első három tétele a Bergeni Filharmonikus zenekar élén Dmitrij Kitajenko.

0: Alboráda, variációk és újra Alboráda. Erről szólt Rimsky-Korszakov spanyol kapricsójának első három tétele, amelyet a bergeni filharmonikus zenekartól hallottunk Dimitri Kitajenko vezényletével. És ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Kilencvenöt éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és

0: Merkel Díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
1: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
0: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az arckép vendége Molnár Éva karnagy, a szolnoki Bartók Béla kamarakórus igazgatója, művészeti vezetője, akit sok szeretettel köszöntök.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: December 24-én Szenteste születtél Éva napon Mezőtúron a család harmadik legkisebb gyermekeként. Milyen családi történeteket őrzöl kisgyermekként? Mi mindent szerettél? Hogyan vezetett az út a zenei pályára?
3: Nekem nagyon érdekes gyermekkorom volt, hiszen mi a nagymamájék házában laktunk, tehát nem külön élt a kis családunk, és nekem ugye két nagyobb testvérem volt, a bátyám és a nővérem, mivel a nővérem elsajátított nagymamámtól és anyukámtól mindenféle háztartási, főzési és egyéb dolgokat, a bátyám elsajátított az édesapámtól és a nagypapámtól mindenféle szerelési és műhelyben tartózkodós csavar méretek és egyéb ilyen dolgokat, tehát nekem nem maradt semmi, így én azt csináltam, ami kedvemre való volt. Méghozzá kijártam a tyúkodvarba, kukoricát morzsolva énekeltem a tyúkoknak, az volt az első közönségem. És erről fotók is vannak, megörökítette a család, hát utólag jót mosolyogtam rajta. A másik, hogy édesanyámék vettek egy lemezjátszót, ami az én kisgyermekkoromban nagyon-nagyon nagy dolog volt, és az utca néniei, bácsiai hozzánk jártak egyrészt tévét nézni, mert tévéje sem volt mindenkinek, és így én nagy társasági életet éltem, és mivel dolgom sosem maradt, tehát mindenki megcsinált fölöttem idősebbek mindent. Így én tényleg csak szórakoztam, és most, ahogy pakoltam a családi házban, felújítás után találtam meg a Pedusso nevű kis lemezkémet, valamint egy ilyen téglalaparakú barika van rajta. Azt is énekeltem gyerekkoromban, úgy azonosítottam be a dalokat, hogy ugye akkor ezek a lemezek színesek voltak, és volt mindegyiken valami ábra, vagy valami kép, és onnan tudtam, hogy melyiket kell föltenni a lemezjátszó, és úgy énekeltem, teljesen ösztönösen, tehát semmiféle zenei egyéb képzés nem volt otthon, mert a szüleim sem, meg a nagyszüleim sem tanultak hivatalosan zenét, de nagymamám nagyon tehetséges énekes volt, nagyon tehetséges szavaló volt, édesanyámnak is kitűnő hallása volt, és nagyon szép hangja, de ők nem tanulhattak soha zenét.
2: És milyen zenei inspirációért ahhoz, hogy eldöntsd, tehát mik segítettek benne, hogy te a klasszikus zenével szeretnél foglalkozni, és azon belül és a karvezetéssel, kizárólag a kórussal.
3: Egyrészt nagyon érdekelt a zongora, messziről csodáltam a zongora hangját, de sajnos nem állt módomban gyermekként zongorát tanulni, pedig nagyon-nagyon szerettem volna. Arra állítoztam, hogy egyszer nekem majd lesz zongorám, és egyszer fogok tanulni zongorázni. Ez 14 éves koromban jött el ez az idő csak, sajnos, tehát az már elég késő, így aztán a zongorista pálya az eléggé már elmúlt fölöttem. Viszont mindent csináltam, tehát jó tanuló voltam az iskolában, és ugye az én gyermekkorom még az úttörő mozgalomban zajlott, ami egy nagyon-nagyon hasznos dolog volt, hiszen rengeteg táborba eljutottam, Zánka, Csillebérc, Külföld, Kijev, Odessa, barátságvonat, országos rádióverseny győzteseként Vajek Robi bácsival mentünk Odessába. Emlékszem, a katakombákba csináltuk a riportokat, majdnem ott maradtunk. Voltak ilyen sztorik, mint országos győztes csapatkép képviselőjeként. Heten mentünk Magyarországról az akkori barátság vonattal, és matematika szaktábortól kezdve mindenféle dolog, ami csak egy gyermek életében akkor lehetett, abban nekem részem volt. Tehát nyáron édesanyám csak azt csinálta, hogy hazavittem az egyik táskámat, kimosta a ruháimat, visszapakolta, két nap múlva mentem tovább. Ezek voltak a nyaraim. Szóval hihetetlen, hogy mennyi helyre eljuthattam, mindezt ingyen és bérmentve. Mindig ajándékba kaptam ezeket az utazásokat, vagy az iskolától, vagy más szervezetektől. Ugye nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű és nagyon jó gyermekkorom volt. Ellenben egyszer bejött az osztályfőnök, és kérdezte, hogy ki hova szeretne menni tovább tanulni. És akkor gondolkodtunk, és nagyon emlékszem, ezt több évtizedig nem mondtam el senkinek. Az történt, hogy ültem az osztályteremben, a mai napig előttem van az a Fali újság, jobbra mellettem, ugye alacsony növésű vagyok, én mindig az első padba ültem, úgyhogy mellettem volt egy Fali újság, ott néztem a Szolnok megye gimnáziumai című plakátot, olvasgattam, és egyszer rá tévedt a szemem, hogy Szolnoki Tiszaparti gimnázium énekzene tagozat. És ott megszólalt bennem egy hang, föntről, kintről, bentről, teljesen mindegy. Ott egy másodperc alatt eldőlt ez a történet, és mondta nekem egy nagyon jó szándékú tanács, egy belső hang, vagy egy külső hang, teljesen mindegy, de akkor nekem ott segített valaki az éterből, hogy oda kell menned. És ez egy másodperc alatt eldőlt, majd hazamentem, és közöltem, hogy én énekzene tagozatra fogok menni mindenféle zenei tanulás nélkül, tehát ezt azért így kell gondolni. Hát mindenkiben a döbbenet azért az kiült az arcára, különösen az ének tanárnőmnek, aki imádtam kórusba énekelni, és mindent csináltam, de hát nem jártam zeneiskolába, itt leginkább ez volt a probléma, tehát azt, amit a zeneiskolában addigra a kortársaim tudtak, azt én nyilván nem tudtam. Tehát én oda nem jártam, csak a sima tananyagot, azt nagyon jól tudtam, de hát azon kívül azért, mint utóbb kiderült, a gimnáziumban volt mit bepótolni.
2: Közel 4 évtizede az életed a Szolnoki Bartók Béla Kamara Kórus, Magyarország egyetlen hivatásos női kara. Így visszafelé hogyan látod, mennyiben vezetett egyenes út a Szolnoki Együtteshez?
3: Ez így kezdődött 8-ban, majd a gimnáziumban így folytatódott, hogy mi sem természetesebb, hogy matematikai énekszakra megyek tovább, hiszen a matematika is elég erős volt. Oldalam volt mindig is kezdetektől fogva, és ez a kettő párosítást imádtam, tehát engem mind a kettő érdekelt, nem csak az egyik, vagy csak a másik, ez így nekem pont jó volt. Orosz énekszakkal is kacérkodtam, mert orosz versenyeket nyertem, folyamatosan beszéltem oroszul, de az nem indult. És akkor azt eltörölték a listáról, tehát maradt a matematika ének, amit természetesen a mai napig nem bántam meg, és hát nyilván nézegettem, hogy hol van matematika énekszak. Nyíregyháza. Menjünk Nyíregyházára. Szüleim maximálisan támogattak ebben, hogy ahova szeretnél, amit szeretnél, azt tanuljál, oda menjél, ahova szeretnél, szóval maximálisan az egész család mellettem volt. Testvéreim már akkor dolgoztak, és ők segítettek abban, hogy én főiskolára tudjak járni. Szóval ez egy ilyen családi összefogás volt, és ott megtörtént a karvezetés óra. Ugye van olyan tantárgy, néztem, hogy hát nyilván volt fogalmam róla, hogy mi ez, hiszen gimnáziumban azért nagyon sok kórusversenyen részt vettünk, tehát tudtam mi az, hogy vezényelni, de nyilván addig behatóan az ember nem próbálja, addig nem tudja, hogy mi az, meg hogy milyen nehézség.
2: Itt voltak az első élmények, személyes élmények?
3: Igen, Nyíregyházán így van, és akkor Fehér Ottó volt a karvezetés tanárunk. Az első néhány órá bennem az fogalmazódott meg, hogy ja, hát ez az. Tehát valószínű ezért kellett nekem ide jönnöm.
2: Megérkeztél?
3: Megérkeztem. Így van, és innen aztán egyenes út volt Nyíregyháza, utána Párkai tanár úr, és a kórus mindenáron. Sőt, Tarcai Zoli bácsi volt a tanszékvezető Nyíregyházán. Egyszer beszélgettem vele, már 4 éves voltam, és ott is a városi énekkarnak a dolgait szerveztem, vezényeltem, próbát tartottam, mindent csináltam, ami kórus, tényleg, és imádtam csinálni, és egyszer azt kaptam a tanszékvezetőmtől, hogy hát Éva, maga csak másodállásba főiskolás. Úgyhogy ott nyilvánvaló látta mindenki, hogy ez az út, ami engem érdekel, és ott is mindenki a segítségemre volt, hogy ez a lehetőség szerint a leggördülékenyebben menjen, a lehetőség szerint a legtöbbet tanuljuk meg, amit lehet ebben a korban, vagy tapasztalatot szerezzünk. Nyíregyházán nagyon sok lehetőséget kaptam erre.
2: Következő felvételünkön Vajda János miséjéből, a Missa Solarisból szól a Glória tétel. A Szolnoki Bartók Béla kamarakórus énekel, Fazeka Zsuzsanna játszik zongorán, az együttes állandó korrepetitora. Magazinunk vendége Molnár Éva vezényel.

0: Az arckép mai vendége Molnár Éva karnagy, az ország egyetlen hivatásos női karának, a Szolnoki Bartók Béla kamarakórusnak igazgatója, művészeti vezetője. 1989. február 1-e óta állsz a Szolnoki Bartók Béla kamarakórus élén. Beszéltünk a matematikáról, énekzenéről. Talán ez az a hely, ahol tényleg mindazt a tudást kamatoztatod évtizedek óta, amit te annak idején magadba szívtál. Éppen mielőtt a stúdióba érkeztünk, Földes Imre tanár úrra emlékeztünk.
1: Igen.
0: És említetted, hogy igen, jól emlékezett rád a kis Évikére.
1: Igen.
0: Ő is
1: igen.
0: Egyik mestered volt annak
1: igen.
0: Idején.
1: Igen, akkor az volt a szokás, most már elmerem árulni így 2026-ban, hogy nem lehetett a 80-as években két intézménybe járni egyszerre. Ez tilos volt. No már most a Párkai tanár úr főiskolát végzettek számára 4 évente indított egy 4 éves kurzust, amire én már nagyon-nagyon vágytam, de én ugye a főiskolát 86-ban diplomáztam, de ez a 4 éves kurzus 85-ben indult. És hát meg kellett találni a módját, hogy én titokban ugyan, de hadd járjak már oda 85-től, és ne kelljen várnom 89-ig, mert akkor 3 év kimarad, és én azt nem szerettem volna megvárni, mert addigra már egyértelmű volt, hogy a karvezetéssel szeretnék minél magasabb szinten foglalkozni, ahogy csak lehet, és az akkori főiskolát végzetteknek ez volt a következő lépcsőfok, ahol lehetett tanulni, és hát kitől mástól, mint a Párkai tanár úrtól természetesen, és itt volt alkalmam a Földes tanár úrtól is 4 évig hallgatni a zenetörténet rejtelmeit, hát szenzációs volt ez a 4 év minden tekintetben, karvezetésből is, zenetörténetből is, és hát természetesen voltak még más tantárgyok, de ez volt a két fő csapás nyilvánvaló. Úgyhogy háttér beszélgetések alapján, hál' Istennek én részt vehettem a 85-ben induló csoportban úgy, hogy ígéretet tettem, hogy 86-ban, tehát mire vizsgázni megyek, meg lesz a diplomám, és akkor a Párkai tanár úr drága, bevittem a diplomámat, hogy igen, tanár úr, hoztam, itt van, elvégeztem a főiskolát, és most már akkor vizsgázhatok, ugye itt, igen, és feltartottat a csoport előtt, hogy na kollégák, láttak már ilyen jó emszagú friss diplomát? És ugye gratuláltak. Így kezdődött a vizsgám az első évben a Párkai tanár úrnál, és életem meghatározó 4 éve lett ez a képzés. Szóval nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez később abba maradt. Ilyen 30-40 fős csoportok indultak 4 évente, és igaz, hogy volt lemorzsolódás, de Magyarország minden szegletéből jöttek tanulni, és utána mentek oda-vissza dolgozni. Tehát igazából Magyarország teljes spektrumát lefette ez a karvezetés oktatás, hiszen a Zeneakadémiára keveseknek sikerült bekerülni, tehát akkor sem volt nagy létszámú a karvezetés oktatás, és ide lehetőség volt felvételizni, ide lehetőség volt jönni tanulni, és ugye mi is kaptunk A-kategóriás karvezetői papírt, hogy elvégeztük a 4 éves kurzust, ami után nyilván egy egyetemen már egy kiegészítő szakot pillanatok alatt az ember 2 év alatt megszerezte az egyetemi diplomát, de akinek ilyen kerülő utat kellett választania, mint nekem is, főiskola után nem volt más lehetőség, akkor ez volt a lehetőség karvezetésből is. Hát imádtuk.

0: Az arckép mai vendége Molnár Éva karnagy, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus művészeti vezetője, igazgatója.
1: 1989. február 1-jét írunk, amikor megérkeztél a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórushoz. Akkor mit tartottál legfontosabb célodnak, és most hogyan látod, hogy mi az együttes élén számodra a legfontosabb küldetés?
2: Nagyon furcsa volt nyilván. Azt tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, de azért valljuk be őszintén, 27 éves voltam. Február 1-jén vettem át a kórust, 89. február 1-jén, a Párkai tanár úrnál 89 nyarán végeztünk. Tehát még tulajdonképpen...
1: Meg se száradt a tinta.
2: Meg se száradt a tinta azon a nem létező papíron, amit nyáron kaptunk meg a vizsgánk után, de az előző karnagy hölgy ősszel abba hagyta, és megpályáztatták az állást, és beadtam a pályázatomat, és elnyertem még ugyan gárdedámmal, tehát Bartáni Góhér Edit kedves gimnáziumi tanárnőm volt a felügyelőm, hogy kis fiatal hölgynek ugye odaadják ezt a kórusdát, ezért legyen már egy kis szakmai felügyelet még az elején, hogy nehogy valami olyan dolgot tegyek nyilván, ami szakmailag nem helyes. Ezért a tanárnőm volt a segítségemre, aki akkor még ugye Szolnokon dolgozott, és a Párkai tanár úrnál volt tanársegéd egyébként ebben a karvezetés oktatásban.
1: Érezted akkor egyébként ennek a súlyát?
2: Nem, de aztán éreztem. Bementem a hölgyekhez ugye a próbára február 1-jétől. Még egy picit a Vargában is tanítottam, így péntek délutánonként összevont órákat tartottam, tehát a végleges kinevezésem a kórusnál az 91. augusztus 1, amikor már a gimnáziumot és ott hagytam, és azóta nem tanítottam soha, nem is szeretnék tanítani, 0-24 órában csak a kórussal foglalkozom. 91, azért az is régen volt. És ahogy 89-ben elvállaltam a kórust, hát bementem az első próbára. Na, azt senkinek nem kívánom, azt az élményt. Mindenki ugye nagy csodálkozó szemekkel nézett rám, hogy akkor most mi lesz, meg hogy lesz. Nagyon kedvesek voltak, és végtelenül segítőkészek, de akkor döbbentem rá, hogy mit vállaltam. Szóval azért nekem nem mondja senki, hogy így messze tudja, hogy egy kórusban mit kell csinálni, nem tudja. Én most keresem az utódomat, és átérzem az ő izgalmukat emiatt.
1: Ti Artisius előadó művészi díjat vehettetek át nemrég a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus a kortárs magyar zene terjesztésért, népszerűsítésért. Minden évben körülbelül 70-80 kortárs művet énekeltek. Ez azt jelenti, hogy minden koncerten felcsendül egy-egy kortárs magyar alkotás?
2: Igen, ez valószínű miattam is van, mert itt jön be a matematika. Tehát az, hogy egy új, még nem bemutatott kórusművet én megfejtsek, az nekem egy jó kis matek példa. Vagy legalábbis azt az érzést hozza, persze később nyilván még a zenei dolgok előtt. Megfejtsem, mit írtak, hogy írtak, miért, és ha olyan mű kerül a kezembe, amit már előadott valaki, én azt soha nem hallgatom meg addig, amíg én a magam elképzelését nem alkotom meg magamban.
1: Mit nézel meg először egy kortárs magyar kottában?
2: Megmondom őszintén, először azt nézem meg, hogy ki az, aki látott már énekest közelről, és ki az, aki nem. Ez rögtön a mű első átnézésekor kiderül számomra. Bizonyos magasságok kiéneklésével mennyire van tisztában, tehát az altnak nem írunk kétvonalas D-t például. Tehát most női karról beszélek, nem gyerekkórusról. Azért azt hangsúlyozzuk, mert a gyermekkórusnál ugye mások. És azt nézem meg legerősször, hogy ha én kapom ezt a kottát a kezembe, és elkezdem a szopránt, vagy a mezzót, vagy az altot énekelni, akkor végig tudom-e első látásra blattolni azt a szólamot, vagy pedig milyen nehézségekkel találkozom. És nagy örömmel látom, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon sok zeneszerző van, aki ezeket a szempontokat figyelembe veszi, de néha előfordul egy-két olyan darab a kezem alatt, akik nem annyira, és ott egy kis párbeszéd után azért kialakulnak az előadási dolgok. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Nekem nagyon izgalmas egy kortárs művet átlátni, megtanulni, koncepciót készíteni hozzá, hogy a zenei tartalom, maga a lejegyzés, a szöveg, az éneklés és a légzés és a dallamívek hogyan hozhatók össze egy nagy rendszerben. Tehát ez egy kicsit a matematikához húz ez a dolog, és aztán természetesen nyilván a zene győzedelmeskedik a végén, de amíg kialakulnak a próbához, ez a tanuláshoz nagy segítséget ad. És igen, 60-70 kortárs mű hangzik el egy évben, Vannak olyan koncertek, amik csak ilyen darabokból állnak, csak azt a kortárs szót már nem szoktam soha használni, mert attól mindenki megijed.
1: A nőikar fő profilja tulajdonképpen.
2: Igen, és nyilván miattam van ez. Majd, ha jön egy következő karnagy, akkor lehet, hogy más profilt jelöl ki a kórus számára, ez nem tudjuk.
1: Ugye ez a szenvedély annak idején még Bárdos Lajoshoz köthető.
2: Igen, így van. Én még Bárdos Lajossal találkoztam, igen.
1: Egyszer mesélted, hogy tulajdonképpen innen indul.
2: A Kantémus és a Menyecske jött Nyíregyházára, akkor még kéziratból ugye a Menyecskét ott énekeltük a főiskolán, és akkor ott volt Bárdos Lajos, és bennünk égnek ezek a jó tanácsok, ezek a beszélgetések, azért nagyon örülök, hogy az én életemben még ők jelen voltak.
1: Utazzunk egy kicsit belföldön, említettük Mezőtúrt, Nyíregyházát, Szolnokot, Pécset, Budapestet, talán nem hagyok ki semmit, és ugye a Szolnoki Bartók Béla kamarakórussal elvittétek a magyar kóruskultúrát igen sok helyre. Énekeltetek például II. János Pál pápának Rómában. Merre járt a Szolnoki Bartók Béla kamarakórus?
2: Volt olyan évünk, a 90-es években volt ez még, ugye én 89-től vettem át a kórust, és 91-től, mikor mi is bekerültünk abba a csoportba, akik állami támogatásban részesülnek, hiszen hivatásos együttesről beszélünk, így hirtelen megnőttek a lehetőségek, ugye? És volt olyan évünk, hogy háromszor szálltunk repülőre, Franciaország, Bordeaux környéke, Németország és Szicília. Ez volt csak így egy év. Mostanában lapozgattam pont vissza a régi naptárjaimat, ahogy pakoltam, és hát hihetetlen gazdag útjaink és hihetetlen nagy élmények voltak Máltától, Izraelig, Japánig. Nem is tudom, hogy hol nem fordultunk még meg. Olaszországba nagyon szerettünk járni, 4-szer voltunk Rómába, 3-szor Szicíliába koncerteztünk. Nagyon-nagyon sokat voltunk Orvieto, Assisi, tehát Olaszország volt a fő csapás tulajdonképpen, de ez is lehet, hogy azért jönnek ezek a lehetőségek. Nekem az a kedvenc országom, ahova szeretek magánemberként is elutazni, és koncertezni meg aztán különösen. Hát nagyon-nagyon szívesen veszik Japántól Olaszországig a magyar zenének a bemutatását. Japánban is egy 800 fős koncertterembe állva tapsolt a közönség. Külföldön mindig csak magyar zenét éneklünk.
1: Számodra mi a legszebb ezen a pályán?
2: A legszebb a mindennapok. Nem szeretek igazából Rivalda fényben lenni. Sokan mondták az elmúlt 40 év alatt nekem azt, hogyha egy kicsit jobban gondoskodtál volna magadról, magasabbra jutsz. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Tehát az én gondolkodásomban ez nincs benne. Szerintem, hogyha fiatalon valaki megtalálja azt a célt, amit szeretne, majd az életében legjobb tudása, becsülete szerint elvégezni, akkor az az ember a helyén van. Ez benne a legszebb, hogy a nap 24 órájában nincs két egyforma perc. Tehát az, hogy ezt bárki egyhangúnak vagy unalmasnak tartaná, na itt ilyen nincs. Minden egyes órában gondolkodni kell, tervezni kell, pörögni kell, sokszor napokat, heteket töprengeni egy-egy probléma megoldásán, és amikor rátalál az ember a probléma megoldására, az az igazi öröm. De ez a mindennapos munkában lévő öröm.
1: Beszélgetésünk elején említettem, hogy annak idején Mezőtúron december 24-én Szenteste évanapon születtél. Mennyiben határozta meg ez az egész pályádat?
2: Egy nagyon szerencsés csillagzat alatt születhettem, valószínű. Ez a 63-as év, ez egy nagyon jó évjárat volt, és a Szenteste én születtem egyedül a Mezőtúri kórházban este 7 órakor. Már minden dolgozó hazament, édesanyám így mesélte, és édesanyám mesélte azt is, hogy nem sokkal később, mikor fölsírtam, hogy az orvos azt mondta, hogy gyönyörű hangja van a gyermeknek, vagy tudós lesz, vagy énekes koldus. A születésem pillanatában ez zajlott. Majd ez a doktor úr Svájcban dolgozott nagyon sokáig, de a családom ismerőse volt, tehát tartottuk több évig a kapcsolatot. El akart engem vinni. Mondta édesanyámnak, hogy magának úgyis ez a harmadik gyermeke, akkor nekik nem lehetett gyermekük, és majd ő engem fölnevel. Mondta édesanyám, hogy nyilván nem. De ez a jóslat, ez inkább az utóbbi teljesedett be. Az énekesi pálya, azt valahogy megjósolták a születésem pillanatában.
1: Ivan, nagyon jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, az Arckép mai vendége Molnár Éva karnagy volt, aki közel 4 évtizede vezeti az ország egyetlen hivatásos női karát, a szolnoki Bartók Béla kamarakórust. Munkásságát Magyar Ezüst Érdemkereszttel és Artisjus díjjal is elismerték. Felvételeinken Vajda János miséjéből csendültek fel részletek, melyet 2025. március 22-én rögzítettünk a Bartók Rádió napján, a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Poják Adrien. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt 2 évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt a középszintű magyar érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életútjáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légi csapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellett. A sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Közben Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy drón csapódott egy lakóépületbe az orosz fővárosban. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre, senki sem sérült meg. Az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkár. Mark Rutte Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozója előtt úgy fogalmazott, a jövőben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a közel-keleti hadszíntér közelében. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig arról beszélt, hogy meglepő, de várható döntés volt az amerikai katonák kivonása Németországból. Idehaza folytatja a KKV-k házi pénztár állományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A vállalkozások több 100 milliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint, hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrán Götös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.haydenam.com.
5: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
3: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
6: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Lassan kitisztul képünk a népzenemében létéről, annak függvényében, hogy minél többet tudunk meg róla. Ma már nem gondoljuk, hogy valamiféle színpadra való etnikai furcsaságról van szó, amelyet elválaszthatunk a mindennapi életünk kultúrájától. Nem. Egyre inkább az a vélemény látszik megerősödni, hogy az általunk leegyszerűsítő módon népzenének nevezett jelenség valójában a mindenkori popzenék történeti múltja, amely egyáltalán nem valami egységes anyag, hanem különféle történeti korokból ránk maradt hétköznapi, világi zene és tánc, amely az emberiség mindenkori kísérő társa volt a történelem folyamán. Ha a mai fiatalság ehhez nyúl és beilleszti a kortárs popzenei vonulatok közé, akkor nem tesz egyebet, mint kibővíti a kifejezésmódjait a már bevált és ma is használható nyelvezetekkel, melyek a hagyomány által megismerhetők voltak. Ez a hagyomány viszont igencsak kihűlőben van, úgyhogy eljött az utolsó óra, hogy nekifogjunk a tanulmányozásának, ha át akarjuk venni megtartott értékeit. És éppen ezt tette és teszi a magyar népzene kutatás most már lassan századok óta. Korunk legújabb felfedezése, amely lehetővé tette a revival mozgalmak létrejöttét, annak felismerése, hogy a tudományos felmérések, adatgyűjtések mellett döntően fontos a gyakorlat síkján való ismeretszerzés is, amely az alapvető, élő élményt is képes közvetíteni a kommunikációs eszköz birtokba vételével egyidejűleg. Így tudósaink hallatlan szorgalmas munkája előkészítette számunkra a terepet, hogy magunk is elinduljunk, és a szerencsénkre még mindig hallható-látható populáris hagyományt élő formában is megismerhessük. A Tisztelet a Mestereknek címmel megjelent CD címlapján látható két portré ezt a két forrás szimbolizálja. Martin György a tudomány és annak gyakorlatias feldolgozásának embere, Kallós Zoltán pedig helyszíni kalauzunk volt az utolsókat lobbanó, de még élő régi erdélyi popkultúra területén. A tiszteletadás tehát egyrészről nekik, másrészről azoknak a kedves, hagyományban élő embereknek szól, akik hagyták, sőt segítették, hogy eltanulhassuk tőlük és tovább gyakorolhassuk ezt a ragyogó örökséget, amelynek jelentősége a beszélt nyelvünk elsajátításának és használatának fontossága az hasonlítható. Mai és további adásainkban ezt a CD-t szeretném bemutatni, mely a Tisztelet a Mestereknek címmel egy 2010. februárjában a Fonó Budai Zeneházban adott koncertanyagát tartalmazza. A műsorban fellépő, a táncházmozgalom élvonalába tartozó zenészek, énekesek és táncosok, mint a hagyományőrzők tanítványai mutatták be tudományokat, bizonyítván a hagyományok átvételének sikerességét, magas színvonalát és élő eleven valóságát. A műsort Halmos Béla vezette. Elsőként Ökrös Csaba, Sós András, Árendás Péter, Havasréti Pál, Lányi György, Pribojszki Ferenc és Tárnoki Beatrix előadásában boncidai ritka magyart, ritka és sűrű csárdást hallunk.

0: Kallós Zoltán Lészpedi verbúválót és katonadalt énekel.
1: Anyám, édesanyám, rejtsen el engemet, jönnek a katonák, rabolnak el engem. Fiam, édes fiam, hová rejtselek el? Menj be kamarába, bújj el egy ládába.

ül, szolgálom a császárt nagy kételenségből. Felteszem csákóját, de nem kevésségből, csak a bumondassa szomorú szívemből.

Gyimesi keserves, lassú és sebes magyaros következik. Kerényi Róbert és Tintér Gabriella muzsikájához Kocsis Enikő és Fitos Dezső csatlakoznak tánccal.

Mai adásunk befejezéséül Agócs Gergely Palóc dallamokat ad elő flótán és énekelve.

A cifra bunda, gyere kisjany, beáll a ja, nem hízott még megámanga, vacsoronka disznófarka, nem hízott még megámanga, vacsoronka disznófarka.

0: Tisztelet a Mestereknek című műsorunk első részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sevő Ferenc.
1: A 2023. április 17-ei műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Várgedő Anna, Bolna Milán és Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Pergely János nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjét hallgathatják meg, melyet a Zeneakadémia nagy termében adtak 1985. április 2-án. A hangversenymester Rolla János volt. Elsőként hallgassák meg Johann Sebastian Bach 1066-os BWV számú C-dur zenekari szvittjét. A tételek Overtür, Courant, Gavotte 1-2, Forlane, Menuett 1-2, Burré 1-2, és Passpillé.

Johann Sebastian Bach 1066-os BWV számú C-dur zenekari szvittjét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. A tételek a következők voltak: Overtür, Courant, Gavotte 1-2, Forlane, Menuett 1-2, Bourré 1-2 és Passepié. Most következzen Johann Sebastian Bach 1043-as BWV számú D-moll 2-s versenye. A szólisták Pau György és Rolla János, hegedűművész, a Liszt Ferenc kamarazenekar kíséretével játszanak.

Johann Sebastian Bach 1043-as BWV számú D-moll kettős versenyét játszotta Pauk György és Rolla János hegedűn a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Befejezésül Wolfgang Amadeus Mozart 219-es köhögjegyzékszámú A-dur hegedű versenye hangzik el Pauk György szólójával.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 219-es köhöljegyzékszámú A-dur hegedű versenyét Pauk György játszotta a Liszt Ferenc kamarazenekarral, melynek hangversenymestere Rolla János volt. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 1985. április 2-án. A hangmérnök Schlotauer Péter, a zenei rendező Gebora György, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében Horváth Áron cimbalom művész koncertjét hallhatják, melyet a Rising Stars keretében adott a MIPA Fesztivál Színházában 2025. november 14-én. Közreműködött Nagy Emma, ének, Mohácsi Lőrinc Ágoston, Nagybőgőn és Fekete Zoltán, dobon. Elsőként hallgassák meg Kurták György Omázs a Berényi Ferenc 70 című kompozícióját.

Kurtág György omázs a Berényi Ferenc 70 című műve hangzott el Horváth Áron címbalom művész előadásában. Most következzen Charlotte Bray In an Eternal Dusk című kompozíciója, melyet az Echo felkérésére komponált a zeneszerző. Ez az alkotás magyarországi bemutatója. Előadja Horváth Áron címbalom művész.

Charlotte Bray az EQ felkérésére komponált In an Eternal Dusk című művének magyarországi bemutatóját hallották Horváth Áron cimbalom művész előadásában. Most ő játssza Nagy Emma Glass Fragments című kompozícióját.

Nagy Emma Glass Fragment című darabját Horváth Áron cimbalom művész játszotta. Most ismét egy Nagy Emma alkotás következik, a Satellite Singed, Horváth Áron mellett ezúttal a szerző Nagy Emma énekével, valamint Mohácsi Lőrinc Ágoston nagybőgő művész közreműködésével. Majd pedig Fekete Zoltán Mély, azaz Május című műve hangzik el, amelyben Horváth Áron cimbalom művész kamara partnerei Mohácsi Lőrinc Ágoston és a szerző Fekete Zoltán, aki dobokon játszik.

Elhangzott Fekete Zoltán, Mély, azaz Május című műve, Horváth Áron címbalom, Mohácsi Lőrinc Ágoston nagybőgő, valamint a szerző Fekete Zoltán ütőhangszeres művész előadásában, előtte pedig Nagy Emma énekelte saját Satellite Singed című szerzeményét, ebben Horváth Áron és Mohácsi Lőrinc Ágoston közreműködött. Most hallgassák meg Fekete Zoltán 1.1 című művét. Az előadók Horváth Áron, Mohácsi Lőrinc Ágoston és Fekete Zoltán.

0: Fekete Zoltán 1.1 című művét Horváth Áron címbalmon, Mohácsi Lőrinc Ágoston Nagybőgőn, a szerző Fekete Zoltán dobokon játszottam. A felvétel a Fesztivál Színházban készült 2025. november 14-én a MÜPA és az ECHO Rising Stars programjának keretében. A hangmérnök Kakstetter Péter, a zenei rendező Macz László, a szerkesztő Bolna Milán volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk harmadik befejező részében Robert Schumann harmadik Rajnai szimfóniája hangzik el. Előadja az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekara, vezényel Stanislav Kohanovski. A felvétel a Neubrandenburgi templomban készült 2025. szeptember 14-én.

0: Robert Schumann harmadik Rajnai szimfóniáját az Észak-Német Rádió Filharmonikus Zenekara játszotta Stanislav Kohanovsky vezényletével. A felvétel a Neubrandenburgi templomban készült 2025. szeptember 14-én. A szerkesztő Ottmár Dávid volt. Kedves hallgatóink, hangverseny összeállításunk végén a szerkesztők Várgedő Anna, Bolla Milán és Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. 95 éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Két éves a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Az ünnepi koncert felvétele ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely a Magyar Tudományos Akadémiának és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt követően nyilatkozott erről, hogy beszédet mondott az MTA 200. tisztúító közgyűlésén, ahol az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A kutatóhálózat jövőjéről szólva elmondta, informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val. A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források jelentős emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légicsapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellett, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Közben Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy drón csapódott egy lakóépületbe. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre, senki nem sérült meg. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormozi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írja az Eduline. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit-sziget című versének elemzése vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül válasz. Hattak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak ma. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. Fellép mások mellett Balázs János és Farkas Gábor zongora művész, Mondok Ivett énekművész, valamint Karasszon Eszter cselló művész. A Zeneakadémia ének, fúvos, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. És végül az időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, eső sehol nem lesz. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A szél ma többfelé élénk lesz, északnyugaton erős, holnap viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 6-13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
1: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu. Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó napot kívánok! A mikrofonnál Fellegi Lénárd. Csík Gabriella, zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. A műsor folyamunkat Benedetto Marcello művel kezdjük, bevezetés, ária és presto hangzik el. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere a felvételen, Rolla János.

Benedett Tomácsaló volt a szerző, a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában Rolla János hangversenymester vezetésével hallottuk az iménti 8 percben a Bevezetés Ária és Presto című kompozícióját. Schubert leggyakrabban játszott darabjai közé tartoznak a Zenei Pillanatok című sorozat darabjai. Most a negyediket, azaz a Cis-mollt hallgatjuk Zempléni Kornél előadásában.

Franz Schubert Zenei pillanatok című kompozíciójából hallottunk egyet, méghozzá a numero 4-es cis-moll hangzott el Zempléni Kornél előadásában. Tervezett üzemszünetre hívom fel a figyelmüket. Holnap Kékes Vétel körzetében 9-től 12 óráig teljes leállás lesz karbantartás miatt. A munkálatok ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsorsugárzás. Rövid idő alatt írta Richard Strauss 4 zenekari dalát, amelyből egyet meg is hallgatunk. A 4 utolsó éneket a szerző nem szánta ciklusnak, Wilhelm Furtwängler foglalta egybe őket. Egy Joseph von Eichendorff vers az Alkonyi fényben, és Hermann Hesse 3 verse ihlette meg fantáziáját, a tavasz, a szeptember és a nyugovóra térve. Mind a 4 dal az elmúlás témáját dolgozza fel emelkedett hangvételben. Sass Szilvia előadásában a tavaszt halljuk. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényli.

Richard Strauss négy utolsó énekéből hallottuk a tavasz Sas Szilvia előadásában, Lukács Ervin vezényelte a Magyar Állami Hangversenyzenekart. Változik a hangütés, fújjuk meg a kürtöt. József Haydn D-dur szimfóniájának első tétele szól, a 31. D-dur és kürtjelként apostrofáljuk. Ez rögtön ki is fog derülni a kezdő hangütésből. A Filharmonia Hungarikát Doráti Antal vezényli.

0: József Haydn 31. azaz D-dur kürtjeként emlegetett szimfóniájának első tételét hallottuk a Philharmonia Hungarica előadásában Doráti Antal vezényletével, pontosan 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A Tra le fiamme Händel és Bach világi kantátáit mutatja be lemez újdonságunkon, melyet Rowan Pierce szoprán, a Florilegium együttese Ashley Solomon vezetésével rögzített. Händel olasz stílusú kantátája, ez a bizonyos Tra le fiamme, a vokális virtuózitást mély érzelmi kifejező erővel ötvözi, míg Bach Ich bin in mir vergnügt című műve a belső béke és a sztoikus filozófia témáinak reflektív feldolgozásával tűnik ki. Lángok között a címe tehát az albumnak, gyanítom, hogy Daidalos és Ikaros zuhanásának lehetünk tanúi. Most röpenjünk a zenei idézetre erről a bizonyos albumról, tehát Händel muzsikákat hallhat rajta a közönség. Johann Sebastian Bach alkotást és Vivaldit talán nem mondtam, a 84-es jegyzékszámú D-dur koncertót, illetve az In furore justissime iré című alkotását. Mi most Händel Opus 3-as numero 3-as G-dur koncertó grosszójának 4. tételét halljuk, tehát a Florilegium együttesével.

Georg Friedrich Händel opusz 3-as numeró 3-as G-dur koncerto grosszójának negyedik tételét hallottuk a Florilegium együttesével, Esti Szalamon vezetésével. Maradunk a dur hangnemnél, de most D-dur vonós négyes első tétele következik. Mosonyi Mihály a szerző és a Festetics vonós négyes játszik.

Mosonyi Mihály, numero 1-es D-dur vonós négyesének első tételét a Festetics vonós négyes előadásában sugároztuk. Johann Sebastian Bach 1058-as G-moll zongora versenyének második tétele következik a műsorrendben, Andante, tehát egy közepes tempójú tétel. Kocsis Zoltán játssza a szólót, a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola zenekarát Simon Albert vezényli.

Johann Sebastian Bach 1058-as BWV számú Gémol zongora versenyének második tételét hallottuk Kocsis Zoltán szólójával, Simon Albert vezényelte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát. Opera részlet következik, Daniel Auber a Porticinéma című alkotásából a nyitányt halljuk, ha Thomas Fulton vezette Monte Carlo-i filharmonikus zenekarral.

Daniel Auber a Porticinéma című operájának nyitányát hallottuk a Monte Carlo-i Filharmonikus zenekarral Thomas Fulton vezényletével. Nagy lesz a kontraszt az előző művel, mind apparátusban, mind zenei kifejezésben. Jóval korábban élt szerző volt Maren Maré. A D-dur szvittjéből a harmadik tételt hallgatjuk. Hille Perl, Viola da Gamban, Lee Santana, Te Orbán játszik.

0: Marem Mare D-dur szvittjének harmadik tételét hallottuk, Hille Perle Villa da Gamban, Lee Santana Teorban játszott. Fél perccel múlt 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Két hírt szeretnék megosztani önökkel. Idén is kiosztják könnyű és komoly zenei kategóriában az Artisius díjakat. Összesen 10 zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerik el. Az Artisius 26. alkalommal díjazza a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat azzal, hogy felhívja a figyelmet a kimagasló zenei művészeti teljesítményekre és az ezekbe fektetett szerzői munka jelentőségére. Az elismerés presztízse többek közt abban rejlik, hogy a pályatársak ítélik oda a díjakat a kitüntetett művészeknek. Klasszikus zenei díj is van, az év komoly zenei műve díjat idén két zenemű alkotói kapják. Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is Artisius díjat kap. Dobszai Meskó Ilona Egyenes labirintus című művéért lesz díjazott, a kompozíciót szinte megszakítás nélküli mozgás jellemzi, a hangzás folyamatos áramlása, a sűrűsödő és ritkuló zenei energiák alakítják a zenei folyamatívét, a zenekari szólamokban hol szűkül, hol tágul a tér, máskor mélységek és magasságok jelennek meg, írja a műmértatásában Mózes Szita Tünde. A másik díjazott az év komoly zenei műve kategóriában Virág András Gábor Pangelingua című oratórikus művéért. Virág András Gábor ebben a művében jelentős zenei megújulást mutat, mind harmóniáiban, mind hangszerelésében. Noha zenekart foglalkoztató alkotásról van szó, kiemelt helyen szerepelnek a részfúvósok és az ütőhangszerek. Az Aquinoi Szent Tamás szövegére épülő ünnepélyes és égi fényt sugárzó himnuszt kiváló érzékkel ragadta meg. E műve is a 2020-ban díjazott Gregorián jegyzetekhez hasonlóan az európai szakrális műzene sokrétűségét hordozza, emelte ki laudációjában Bánkövi Gyula. Új arcait mutatja meg májusban az Operaház Don Giovannia. Mozart népszerű operája új szereposztással és több figyelemre méltó debütálással tér vissza 2026. május 9-e és 17-e között 6 alkalommal az Operaház műsorára. Klaus Guth 2024-ben bemutatott nemzetközi hírű rendezésében Hontvári Gábor vezényletével a kettő szereposztásban több művész, köztük Haja Zsolt és Sándor Csaba is bemutatkozik. A modern pszichológiai megközelítéséről ismert rendezés a címszereplő végzetes útját nem pusztán erkölcsi példázatként, hanem egy önmagával is meghasonlott személyiségdrámai történetként tárja a nézők elé. A világ vezető operaházainak meghatározó alakja Klaus Guth értelmezésében Don Giovanni nem csupán csábító, hanem saját életére visszatekintő figura. Ha nem is az operák operájából, a Don Giovanniból idézünk, de a műsorrendben Wolfgang Amadeus Mozart mű a 311-es köhöljegyzékszámú D-dur szonáta első tétele következik. Ránki Dezső játszik zongorán.

Wolfgang Amadeus Mozart 311-es köhöljegyzékszámú D-dur szonátájának nyitótételét hallottuk Ránki Dezső előadásában. Most az Orpheus kamarazenekar szórakoztat bennünket előadásukban Gabriel Fauré, Opus 112-es Maszkok és Bergamaszkok című alkotásából szóljon a negyedik, azaz a befejező tétel.

Ez volt a Gabriel Fauré írta a Maszkok és Bergamaszkok finália az Orpheus Kamara zenekarral. Nils Gade három hangképéből a harmadikkal folytatjuk a műsort. Hayan Quinn játszik orgonán.

Nils Gade Opus 22-es három hangképének utolsóját Ian Quinn előadásában hallottuk. Egy koncertó tétel következik, Antonio Vivaldi 257-es jegyzékszámú Ezdur hegedű versenyének első tételét játssza a Benedetti Barokk Orkestra, Nicola Benedetti-től halljuk a szólót.

Antonio Vivaldi 257-es jegyzékszámú S-dur hegedű versenyének első tételét játszotta Nicola Benedetti, illetve a Benedetti Barokk Orchestra. Az utolsó zene, amit hallgatunk a játék előtt, a Jules Massenet Manonjából az Álomária. Dégriőként Rolando Villazont halljuk, a második felvonásból közeműködik Nathalie Desailly, a Philharmonia Rádió Filharmonikus zenekarát Evelino Pido vezényli.

0: Rolando Villasont hallottuk, Dégriőként Jules Massenet Manonjából szólt az álomária, a francia rádió filharmonikus zenekarát Evelino Pido vezényelte. Egy perc múlva 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
3: Elérkeztünk a délutáni játékához. Van két páros belépőnk és egy tárgyreményünk. A mozgás és a zene szerelmeseinek szól az első lehetőség a Nemzeti Táncszínházba. Május 6-ára 19 órától kezdődik az esemény. Boldogságkeresők, a Nagyvárad Tánc Együttes előadása. A Boldogságkeresők egy intenzív, testközpontú fizikai színházi előadás, amely Füst Milán Boldogtalanok nyers, lélekfeszítő emberi viszonyait és Darren Aronofsky Requiem egy álomért zaklatott, vizuálisan túlfűtött világát idézi meg áll a leírásban. És a másik páros belépő a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben lehet lehetőség. Róma költészet trilógia. Május 10-én vasárnap 19 óra 30 perctől kezdődik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversene Riccardo Frizza vezetésével. Közreműködik Federico Colli, aki majd Martucci első zongora versenyének szólóját játsza, és a római triptihon hallható Respighitől a koncerten még. Illetve a folyóirat, vagy a tárgyeremény, amit említettem, folyóirat, új művészet, a 26. év második száma a tartalomból, Fene gyerekek, nyomkövetés, savlekötő, invertánium és a művész szemével, illetve mi a magyar. Isten éltesse sokáig a mai napon 45 esztendős Franco Fagioli énekest. Argentinában született 1981. május 4-én. Nemzetközi karrierje 2003-ban kezdődött, amikor megnyerte a Bertelsmann Neue Stimmen énekversenyt a németországi Güterhausban. Már 2013-ban készített CD-t, de gyors egymás utánban több lemezzel is előrukkolt. Porpora és Caldera munkássága ihlette meg, de Handel, Gluck, Leonardo Vinci operáiban is szerepel, különleges szerzőktől énekel. Gennaro Manna, olasz zeneszerző, Lucio Vero című operájából hallunk előadásában részletet. Milyen hangfaj jeles képviselője Franco Fagioli? Így szól a kérdésem. Az Il Pomodoro-t Riccardo Minasi vezényli. Hallgassák a felvételt, és ez alapján azt hiszem, hogy bármi nemű segítségigénybevételen nélkül meg tudják mondani Fagioli hangfaját. Továbbá kérem, hogy írják meg, hogy a Nemzeti Táncszínházba szeretnének eljutni, vagy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe, de választhatják az új művészet számát is. A 06303030160, ahova SMS formátumban írhatnak, és a muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Milyen hangfajú énekes Franco Fagioli

Gennaro Manna olasz zeneszerző kompozícióját hallottuk, a Lucio Veróból szólt Vologeso áriája, Franco Fagioli kontratenor előadásában. Tehát a kontratenor volt a helyes megfejtés. Nagyon sok helyes válasz érkezett, örülök neki. Az Il Pomodoro-t Riccardo Minasi vezényelte. Nyerteseink Kramer Katalin, Maróti Dániel és Bata Attila. Gratulálok nekik és mindazoknak, akik helyesen a kontratenort írták. Ludwig van Beethoven, opusz 57-es, nem, opusz, de, opusz 57-es bizony, az F-moll Appassionata szonátájának első tételével folytatjuk a műsort. Maurizio Pollini játszik zongorán.

Zsolt Mauricio Pollini előadásában Ludwig van Beethoven F-moll Appassionata szonátájának első tétele. Több dolgot is kérdezett egy hallgatónk, van még időn válaszolni. Franco Fagioli 45 éves a mai napon, Isten éltesse sokáig, és Gennaro Manna volt a szerző. Bevallom őszintén, hogy én sem ismertem az ő nevét, pont ezért választottam a szerzőtől. A nápolyi iskola képviselője volt, 1715-től 1779-ig élt. Vissza az operákhoz. Giuseppe Verdi Aidájából szóljon a címszereplő áriája a harmadik felvonásból. Tokodi Ilona énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényli.

0: Giuseppe Verdi Aidájából hallottuk a címszereplő áriáját a harmadik felvonásból Tokodi Ilona előadásában. Pontosan 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában és a két ország közötti bizalom helyreállításában, jelentette ki Jerevánban Donald Tusk. A lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott tárgyalása után közölte, hogy Ukrajna kifejezetten számít Varsó és a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Donald Tusk hangsúlyozta, hogy az új magyar miniszterelnököt hamarosan lengyelországi látogatáson fogadja, ahol a kétoldalú együttműködés megkönnyítése lesz az egyik kiemelt napirendi pont. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakétatalálat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja. Az iráni vezérkar közleményében figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását. Folytatódó izraeli-amerikai agresszióról és a tűzszünet hiányáról beszélt közleményében a Hezbollah libanoni síta milícia vezetője. A szervezet első embere leszögezte, hogy nem ismerik el az izraeli hadsereg által kijelölt ütköző zónákat, és a konfliktus nem végződhet a csoport kapitulációjával. A nyilatkozatban a vezető arra reagált, hogy Izrael a gázai övezethez hasonló műveleti területekre osztotta fel Dél-Libanont, ahol szárazföldi csapatokkal továbbra is folytatja katonai akcióit. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybank elnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását és a hitelintézet felügyelő bizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csaknem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. És végül az időjárásról. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A szél többfelé élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lesz. Hajnalban 6-13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
2: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Fellegi Lénárd. Antonin Dvorák Gémon rondóját halljuk az utolsó órán kezdetén. Szolga Betta játssza Gordonkán a dallamot, a Dán Rádió szimfonikus zenekarát Mário Vencágó vezényli.

Antonin Dvorák Gémon rondóját hallottuk Szolga Betta Gordonka játékával, Mário Vencágó a Dán Rádió szimfonikus zenekarát vezényelte. Amíg szólt a részlet közlekedéssel kapcsolatban az Útinformtól érkezett hír, az M5-ös autópályán Röszke felé, az M0-ás autóút csomópontja után két személyautó ütközött össze, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás jelenleg 2-3 kilométeres. Folytassuk a műsort Georg Friedrich Händel C-moll szonátájának második tételével, ez az Opus 1 numero 8-as szonáta, és a, meghallgatjuk utána rögtön, a második tétel az gyors, aztán lassú tétel következik, majd egy szintén gyors tétel a záró. Neil Black játszik oboán, Graham Sheen fagottan, George Malcolm pedig csembalón.

Georg Friedrich Händel opusz 1-es numero 8-as C-moll szonátájának második, harmadik és negyedik tételét hallottuk. Neil Black oboán, Graham Sheen fagotton, George Malcolm csembaló játszott. Tervezett üzemszünetre hívom fel a figyelmüket Schubert első szimfóniájának utolsó tétele előtt. Holnap kékes vételkörzetében 9 és 12 óra között teljes leállás lesz karbantartás miatt, csak a munkálatok ideje alatt szünetel a műsor sugárzás. Franz Schubert első szimfóniájának negyedik tételét halljuk tehát, most Riccardo Muti a karmester, a bécsi filharmonikusokat dirigálja.

Franz Schubert első szimfóniájának fináliát a bécsi filharmonikusokkal Riccardo Muti vezényletével hallottuk. Következzék olyan mű, aminek részletei rendkívül ismertek, Jacques Offenbach és Manuel Rosenthal a szerző, a Párizsi Vidámságokból a Tortoni, a Polka és a Galop hangzik el, Leonard Bernstein a New Yorki Filharmonikus zenekart vezényli.

0: Jacques Offenbach és Manuel Rosenthal volt a szerző. A párizsi vidámságokból hallottunk három részletet a New Yorki Philharmonikus zenekarra Leonard Bernstein vezényletével. Amíg szólt ez a részlet, kaptam egy e-mailt. Fantasztikus élő előadás tegnap a Műpában. Azt írja a törzshallgatónk, hogy csak szímszavakban, utóirat nem kaptunk semmilyen ismertetőt a főszereplők és a karmester kilétéről, de legalább eredeti, vagy azt híven követő jelmezekben léptek színre csodálatos énekesnők és énekesek, és ez kiválóan emeli a hangulatot, az ember beleképzeli magát az összes helyszínbe. A majd 4 órás előadás 2 szünettel ment, a szünetben láthattuk a színpadát rendezését, ezt tovább írja a hallgatónk, de egy picit ugrok. A konferencia kezdettől Joyce DiDonato volt, ugyancsak a szünetekben valamennyi főszereplőbe váltott néhány szót angol nyelven. Talán az volt az egyedül más, hogy Anyegin itt megjelent és szóban mondta el Tatjánának nemleges válaszát, de a többi rendezés teljesen hű volt Puskin költeményéhez, amiből Csajkovszki alkotott még nagyszerűbbet. Utána néztem, Timur Zangiev volt a karmester, de Joyce DiDonato nevét nem is látom a szereposztásban, ezért is érdekes, amit ír a törzshallgatónk. Örülök az élményének, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk, és én megoszthattam a hallgatókkal. 1,5 perccel múlt 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

József Haydn G-moll napvonós négyesként emlegetett művének fináliát hallottuk a végvonós négyessel. Bellini Romeo és Júliájából következik Júlia áriája Angela Gyorgyő előadásában.

Vincenzo Bellini Romeo és Júliájából hallottuk az első felvonásból Júlia áriáját Angela Gyorgyó előadásában, a torinói Teatro Reggio zenekarát John Massari vezényelte. Friedrich Witt Ámol szimfóniájából következzék az első tétel lassú bevezetővel a Kölni Akadémia zenekarával.

Friedrich Witt A-dur szimfóniájának első tételét hallottuk a Kölni Akadémia zenekarával, Michael Alexander Willens vezetésével. Most pedig kamarazene következik, Camille Saint-Saëns émol zongoratriójának, méghozzá a második émol zongoratriójának a negyedik tétele a Renaud Capuçon játszik hegedűn, Edgar Moreau Gordon Khan, Bertrand Chamailloux zongorán.

Renaud Capuçon, Edgar Moreau és Bertrand Chamaillou előadásában hangzott el Camille Saint-Saëns második émol zongora triójának negyedik tétele. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé több baleset is történt, Óbarok térségében a 44-es kilométernél és Tatabánya térségében az 59-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, Óbaroknál már 3-4 kilométeres, Tatabányánál pedig 1 kilométeres a torlódás, illetve Herceghalom és a komáromi csomópont között több helyen több kilométer hosszan csak lépésben lehet haladni, írja az útinform. Elérkeztünk az utolsó zeneművünkhöz. Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneójának nyitánya ez, a Tafelmusik játszik Bruno Weil vezényletével.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo című operájának nyitányát hallottuk a műsor végén, a Tafel Muzik együttesét Bruno Weil vezényelte. Így ért véget a mai muzsikáló délután, köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket a zenék szerkesztője Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. Kívánok Önöknek további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót, viszont hallásra. 17 óra 58 perc.
1: Műsorajánló. Kilencvenöt éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Az ünnepi koncert felvétele ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négy felvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
2: Lortzing remek naturburs és bon vivant volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Pap Sándor nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Thomas Quasthoff bassbariton énekel. Először hallgassuk Mozart Don Giovanni című operájából Leporello áriáját, a Regiszter áriát az első felvonásból. Közreműködik a Württembergi Kamarazenekar. Vezényel Jörg Ferber. A felvétel Schweigernben az evangélikus templomban készült 1994. októberében.
4: Maramina, il catalogo è questo, delle belle chiamo il padro mio, un cantano legge che ho fatto io, osserva.

Mozart Don Giovanni című operájából hallottuk Leporello áriáját, a Register áriát az első felvonásból. Thomas Quasthoff énekelt, a Württembergi kamarazenekart Jörg Ferber vezényelte. Most Haydn operákból hallunk részleteket. Közreműködik a Freiburgi barokkzenekar vezényelt Gottfried von der Goltz. A felvételek Baden-Badenben, a Hans Rosbaut stúdióban készültek 2008. júliusában. Thomas Quasthoff először Haydn, aki Hűtlen pórul jár című operájából énekli Nanni áriáját az első felvonásból.

Joseph Haydn, aki hűtlen pórul jár, című operájából szólt Nanni áriája az első felvonásból. Thomas Quasthoff most Haydn Orlando lovag operájából énekli Rodomonte áriáját a második felvonásból. A freiburgi barokzenekart továbbra is Gottfried von der Goltz vezényli.

József Haydn Orlando lovag című operájából szólt Rodomonte áriája a második felvonásból. Thomas Quasthoff tolmácsolásában következik Haydn Armida című operájából Idreno áriája az első felvonásból. A Freiburgi barokzenekart Gottfried von der Goltz irányítja.

Haydn Armida című operájából szólt Idreno áriája az első felvonásból. Következik Haydn a Megjutalmazott hűség című operájából, Perruchetto áriája a második felvonásból. Thomas Quasthoffot továbbra is a Freiburgi barokzenekar kíséri. A karmester Gottfried von der Goltz.

Haydn a Megjutalmazott hűség című operájából szólt Perrucetto áriája a második felvonásból. Thomas Quasthoff énekelt, a Freiburgi barokkzenekart Gottfried von der Goltz vezényelte. A folytatásban Johannes Brahms dalokat és énekeket hallunk az Opus 32-es sorozatból. A dalok címei: Hogy felriadtam August von Platen-Hallermunde versére, Hogy elkerüllek népi szövegre, Oly búsan járok, az ár, mely mellettem zúgott, Fájdalom, úgy szólsz hozzám, August von Platen-Hallermunde verseire, valamint Keserű gondolatok, úgy állunk, és Királynőm vagy, Hafiz Perzsa költő verseire. Közreműködik Justus Zayen zongorán, a felvétel Berlinben a Teldex stúdióban készült 1999. októberében.

Elhangzott Johannes Brahms Dalok és énekek, opusz 32. A tételek. Hogy felriadtam August von Platen Hallermunde versére, hogy elkerüllek népi szövegre, oly búsan járok, az ár, mely mellettem zúgott, fájdalom, és úgy szólsz hozzám August von Platen Hallermunde verseire. Keserű gondolatok, úgy állunk, királynőm vagy, Háfíz perzsa költő verseire. Thomas Quasthoff énekelt, Justus Zeilen zongorázott. Most hallgassuk Richard Wagner Tannhäuser című operájából a Dal az est hajnal csillaghoz részletet a harmadik felvonásból. A berlini opera zenekarát Christian Thielemann vezényli, továbbra is Thomas Quasthoff énekel. A felvétel Berlinben a Philharmonia nagytermében készült 2001-ben.

Richard Wagner Tannhäuser című operájából hallottunk részletet. Dal az Esthajnal csillaghoz, a harmadik felvonásból. Thomas Quasthoff énekelt, a berlini operazenekarát Christian Thielemann vezényelte. Következik Charlie Chaplin Smiley című filmzenéje Nan Schwartz átiratában. Thomas Quasthoff énekel, Till Brönner játszik trombitán. A berlini német szimfonikus zenekart Nan Schwartz vezényli. A felvétel Berlinben a Teldex stúdióban készült 2006. októberében.

Charlie Chaplin Smile zenéjét hallottuk Nan Schwartz átiratában. Thomas Quasthoff énekelt, Till Brönner trombitán játszott. A berlini német szimfonikus zenekart Nan Schwartz vezényelte. Összeállításunk végén hallgassuk George Gershwin és Ira Gershwin szerzeményét Hayward DuBois átiratában. Van egy hajó, ami hamarosan indul New Yorkba. Thomas Quasthoff énekel, közreműködik Alan Broad Band, jazz zongorista és a barátaiból alakult együttes. Ez a felvétel is Berlinben a Teldex stúdióban készült 2006. októberében.

0: George Gershwin és Ira Gershwin szerzeményét hallottuk Hayward Dubose átiratában. Van egy hajó, ami hamarosan indul New Yorkba. Thomas Kvasthoff énekelt, közreműködött Alan Broad Band, jazz zongorista és a barátaiból alakult együttes. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Thomas Kvasthoff baszbariton énekelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Papp Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 95 éve 1931. március 2-án született Sebestyén János orgona és csembaló művész emlékét idézzük, de említsük meg azt is, hogy Sebestyén János édesapja, a Nemzeti Zenede tanára és a Vasutas Zeneiskola alapítója, Sebestyén Sándor Gordonka művész 135 éve született. Édesanyja, a kiváló zongoraművész zenepedagógus, Manaberg Rózsi pedig 40 éve hunyt el. Sebestyén János Magyarország mellett rendszeresen koncertezett Európa, Ázsia és az Egyesült Államok hangversenytermeiben, és több mint 80 felvételt készített a Hungaroton mellett különböző nemzetközi kiadók számára. 1970-ben kezdeményezésére jött létre a Csembaló Tanszaka Zeneakadémián, amelynek Sebestyén János 2009-ig tanára volt. 1950-től a Magyar Rádió munkatársaként több száz műsort készített, de rendszeresen szerepelt televízióban is, 35 éven át vezette a bécsi újévi koncertek közvetítéseit. Rádiós munkáját zenei rendezőként kezdte, de hamarosan, ahogy már is ő fogalmaz, beszélő rádiós lett Sebestyén János csembaló és orgonaművész zeneakadémiai tanárból.
3: Tulajdonképpen saját magam kezdeményeztem ezt, mert valami vonzott mindig a beszéléshez. Mindig azt hittem, hogy majd valami hangszálbajom lesz, nagyon fiatalon. Volt egy ilyen kis lemezvágó, és egész jó lemezeket lehetett rávágni, és akkor így ott én úgy konferálgattam magamnak. De engem mindig érdekelt a rádióbeli beszédhang. 45-től kezdve, vagy még korábban az összes rádióiságon megvan, és ki van jelölve pontosan, hogy kim volt akkor szolgálva, milyen bemondó volt, hol bakiztak, mit mondtak. És akkor nem tudom, véletlenül adódott az, hogy 58-ban már nyitottunk, és akkor a prágai tavasz koncerteket közvetítettük, és én a Tátrai Kamara zenekarral kim voltam, és azt mondták, hogy te úgyis kim vagy, hát akkor közvetíts. De ez nem olyan közvetítés volt, mint most, hanem olyan, hogy csak konferálni kellett. És ott a pályában voltak négyen, egy csebemondó, egy német, még nem tudom még ki. És azt hiszem, hogy két-háromszor csináltam, még akkor is, amikor emlékszem, hogy Stokowski beakadt a liftbe. Illetve nem a Stokowski akadt be a liftbe, hanem a lift akadt be Stokowskival, és percekkel később indult a koncert, mert a Stokowskit fel kellett húzni. Ilyen a rádióban is volt egyszer itt, a mi liftünkön, hogy a Tömpét, aki akkor ugye a rádiónak és a televíziónak az elnökelt, és hatalmas nagy darab ember, úgy kellett föltekelni, és közben mindenki láttam, akkor nem volt még ilyen zárt lift szekrény, és rettentő dühös volt. És akkor voltam én először messzebbre, Skandináviában, és akkor szertettem ilyen felvételi lehetőségre, és emlékszem, hogy az első riportom az Garagoly Károlyjal volt, a Stockholmi Filharmónia karmesterével, aki a szüleimmel együtt járt a zenedébe még a század elején, és így kezdődött. És akkor jött a Élő Szóval Muzsikával, azt hiszem így nevezték azt a műsort, amit Gellért Endre csinált, és akkor már jó, azt hiszem 62-t írtunk, amikor Faludi elhatározta, hogy hát azért mégis jobb volna, hogyha talán az itteni belsők csinálnának műsorokat, akiknek erre van némi rátermettségük, hangjuk. És emlékszem, hogy az első riport az Belgrádból volt, a Petur Gyurival mentünk ki, és amikor hazajöttünk, akkor a Petur nem nagyon akarodzott velem összeállítani ezt a műsort, fáradt, sok dolga van, azt mondta, hogy csináld meg már egyedül. Szóval mi ketten mentünk ide, én magamra maradtam, és ez volt az első műsor. Második volt a Szófiai városműsor, és akkor így elkezdődött először ugye a szocialista országok zene életét mutattuk be, aztán kezdődtek a nyugatiak. Általában mindig én voltam az úttörő ilyen új formákban, és aztán ez úgy elindult. És az első zeneakadémiai koncertközvetítés, amely teljesen BBC módra készült, mert hiszen ott beszéltünk a művekről, kitöltöttük azokat a szüneteket, amelyek úgy üresen voltak, az egy zeneakadémia koncert volt, és még emlékszem, hogy én azt ajánlottam, hogy utána 10 percig még maradjon élő, és úgy emlékszem, hogy a Szőlősi Bandinak ment ott egy új műve éppen, és akkor a Bandit behúztuk, és élőből beszélt a műről, és erre pontosan emlékszem, hogy utána a Petúr, aki kijött, ugye akkor főszerkesztő volt, berohant, és azt mondja, gyerekek, gyerekek, felnőttünk, és mindenkinek a nyakába borult. Na, így kezdődött, de akkor már ugye a 60-es évek közepe volt.
2: Rádiós utazások emlékei után utazzunk zenében is. Mozart 72-es köhőjegyzékszámú veronai allegróját Sebestyén János játssza.

0: A következő válasz előtt a kérdést is halljuk. Sebestyén Jánossal Alföldi Borús István beszélget egy 2002-ben készült műsorban. És akit Sebestyén János a válaszában említ, Petúr György, zongoraművész, zenei rendező.
1: Említetted, hogy az 50-es évek elején már elkezdted jegyzetelni a rádió újságokat, és figyelemmel követted a rádió életét is. Aztán később ennek hasznát vetted, hiszen rengeteg olyan műsorod indult, amely rádiótörténeti emlékeket idéz.
2: Hát a rádiótörténeti emlékek, tulajdonképpen a napló az 70-ben kezdődött, és a Petúr találta ki ezt a címet ott a másik nagyszobában. És tűrtük a fejünket, hogy mi legyen, az, hát csinálj most 25 műsort, januártól júniusig lehetőleg dolgozzul a rádiónak a történetét, 45-től 70-ig is. Mi legyen a címe, és akkor azt mondja, akkor legyen egy rádiós naplójában. Mondom, Gyuri, nekem nincs naplóm. Azt mondja, nem baj, legyen ez a címe, és mai napig ez a címe, holott egyszerűen nincs naplóm, és soha nem vezettem naplót, én inkább másokat emlékeztetek, tehát másoknak a naplóját használom fel, vagy a másoknak a fejében lévő emlékeket, amit nevezhetek naplónak, azt használom fel, és akkor 25 műsor ment. Emlékszem, hogy még nagyon sokan éltek, és én nagyon sok mindenkivel csináltam kis riportokat, technikusokkal, régi szereplőkkel, házi együttessel, mindenkivel. Aki a rádióba bejött, megfordult 45 óta, azt én megpróbáltam elkapni. Nos, ez volt az első 25, és ez nagyon jól sikerült, de közben mentek más műsorok is. Amikor 84-ben, akkor én már elkezdtem gyűjteni, mert én mindig érdeklődtem a történelemnek, ez a második világháborús szakasza iránt, és egyszer kim voltam Stockholmban, és játszottam, csembalóztam, és mondtam, hogy vigyetek le utána az archívumba, és mutassátok meg, hogy mi van. És lementem, és a legnagyobb csodálkozásomra hihetetlen rendben egymás mellett sorakoztak ezek a kis fiókocskák, és az első év az 1931 volt, az én születésem napja. Na, abban az évből csak fél fiók volt, aztán már a következő év az 3/4 fiók, és aztán később években már minden évből 2 fiók volt. És hát ennél egyszerűbb nem volt, mint azokat a kartotékokat végignézni, mert a szüleim kinéltek 5 évig Göteborgban, 21-től 26-ig, tehát én azért annyit értek svédül és olvasni tudok, hogy nekem az nem volt probléma. És attól kezdve minden évben kétszer kaptam egy kiküldetést, kimentem 2 napra, és akkor 5 évet átnéztem, kijegyzeteltem, és a svédekkel nagyon jó volt a kapcsolat, nem kellett érte adni semmit, és akkor minden adáshoz 10 esztendővel később, mert amikor már ez összegyűlt rengeteg, akkor kezdtem el ezt a naplót, akkor minden adáshoz kértünk egy olyan 6-7-8 percet, ami legitimálta a kort, hogy megszólalt a kor hangja, és akkor mondtam a másokkal, akkor nézzük meg a többi északi országot, akkor megnéztem Oszlót, ott is volt egy csomó érdekes dolog. A kár csak az, hogy az északi országnál elég kevés zenei felvétel készült, mert ott már akkor jogdíjak voltak, ugye a 30-as, 40-es évvel, de azért nagyon sok minden volt. Amennyi nekem kellett, annyi volt. Opera közvetítések, de többnyire csak egy felvonás, koncertek részletei, Kodállyal is találtam valamit. Seth Swanholm énekelte Kodály vezényletével, például a Salmus Fischer Anné játszik egy Liszt Ezdurt, csak hogy így hozzánk közel állókat mondjak, Armas Jernefeld vezényel, Fischer Anné és az Aladár kint voltak, akkor a háború alatt ott éltek.

0: Antonio Soler Ádúr koncertjének első cantabile tételét hallottuk, Sebestyén János és Várajai Ágnes játszott. A folytatásban arról beszél Sebestyén János, hogy miként fért meg egymás mellett életében a hangszeres előadó művészi és a rádiós karrier. És ismét pontosítsuk, kit említ válaszában, Faludi Rezsőről beszél majd, aki 1956 és 83 között a Magyar Rádió zenei osztályának főosztályvezetője volt.
1: 1968 volt, hogy mikor, amikor Faludi azt mondta, hogy hát most akkor én függetlenítek téged, nem kell többet a rendezőkkel törődnöd, csak műsort csinálj. És az volt az az év, amikor Gallia Tamás, akivel az első 4 évben itt együtt dolgoztunk, és ő aztán akkori hanglemezgyártó főrendezője lett, de aztán nagyon hamar elment 56-ba, és megcsinálta az ő saját cégét, a Sonartot, azt hiszem 67 vagy 68 volt, amikor a Vox Mendelssohnnal beszélt New Yorkban, Mendelssohn magyar származása volt, és Mendelssohn azt mondta neki, szerez nekem jó, de olcsó művészt, és hát Tamás tudta, hogy ez csak baráti alapon lehet megoldani, hogy jó művész legyen, de olcsó is. Aztán kéne a Mendelssohnnak dolgozni, és mondom, hát hogy, mikor? Aztán, hát nézd, gyere ki januárban, és akkor a Mendelssohn 4 long play-t, LP-t rendelt, meg mondom, 4-et? Igen. Azt mondja, hát 5-6 napunk van rá, csináld meg ezt a 4-et, mondom, te bolond vagy. Hát, igen, aztán ráadásul azt mondta a Mendelssohn, hogy csinálj egy Solert, akkor Solerről nem sokat tudtunk, csinálj egy régi portugál lemezt, azt pláne nem tudtunk portugál zenét, és csinálj 2 Bachot. Kimentem 68-ban, és a 4 helyett 8 lemezt csináltunk. Persze Hungaroton felvételem is van sok. Hát csak a Voxnál van, azt hiszem 26 lemezem, és aztán ezek tovább fejlődtek, akkor később csináltam a Naxosnak, Hungarotonnak, szóval most, hogy 85 különböző lemezem van. Azért nagyon sok minden kimaradt a 3 vágányú tevékenységből, ami kellett volna. Hát először is ahhoz, hogy az ember nagyon sokáig megmaradjon a pályán, kell egy menedzsel, és ma már aztán plánáltak, mert erre soha nem volt időm, hogy én magamat menedzseljem. Kapcsolatok azok kiöregedtek. Itthon van egy csomó koncert, de főleg nyáron. Na most a hangszer probléma is közrejátszott, mert amikor én átálltam a csembalóra, valamikor 50, nem tudom mikor, akkor úgy nézett ki, hogy a csembalónak nagy tere lesz itthon, de közben kiderült, hogy ez a reneszansz elmaradt. Csembaló visszaszorult, mi egy zongoracentrikus közönség vagyunk, csembalónak nincs nagy hangja. Igaz, hogy lett egy nagy régi zenei terület, de az nem nekem való. Úgyhogy többen nekem visszajött az orgona, hogy jött a Tihany, jött a Kőröshegy. Ugye még én emlékszem, amikor elindítottam a Lellei sorozatot, még akkor is, pedig az 86-ban volt, még akkor is a Somogy megyei pártbizottság engedélye kellett. Azért megadták mindenki, de ilyen engedély kellett, akkor helyi pártitkár engedély és minden. A templom az utolsó volt. Tehát miközben én csembalót tanítottam, orgonáltam inkább, és a nagy szerelem az később előjött, mert az mégiscsak a zongorra volt. Én antalpistán diplomáztam. De 3-szor én voltam az elnöke a nemzetközi orgona versenyeknek. Voltam egy csomó zsűriben, csembalóban és orgonában is, és mondjuk a csembaló szaknak és az akadémiának egy büszkesége volt, hogy 2000 szeptemberében meg tudtuk csinálni itt az első nemzetközi saját csembaló versenyünket. Úgyhogy most a legutóbbi években a Lantos Pistával így kezesezünk, és ebben tulajdonképpen nagy örömünk telik, mert a Lantos egy nagy improvizátor, talán legjobb az országban. Még egy valaki volt, aki korán meghalt, a kis Tétényi Melinda, de most a Pista az, aki, szóval úgy tudunk négykezest játszani, és négykezről improvizálni, hogy nincs probléma.

0: A zene, ami összekötötte a rádióst a hangszeres művésszel. Az LGT híres száma, a Szóla Rádió alapján improvizálta két jó barát, Sebestyén János és Lantos István.
1: Nekem mondjam, ami örömöt okoz az, hogyha én a Pistával játszhatom. Mindenki azt hiszi, hogy Istenem, ezek, hogy együtt dolgoznak. Nem érünk rá gyakorolni, de játszani mégis jó. És akkor ugye az ember érzi, hogy valamit ad ezeknek az embereknek, és a muzsika megnemesíti őket legalábbis arra az estére, és ezt meg is mondják, és ez jó, de különben nem nagyon van idő. Szeretnék olvasni, boroszos újságot veszek, de inkább csak átlapozom őket. A fene tudja, úgy elmúlik az idő, hogy az ember ezt csak azon arra gondol, hogy ezt a sok dolgot, amit összegyűjtöttem, ki az ördög fogja egy kicsit megmenteni a kidobástól. Hát ez beszédbe kell, hogy jusson valamikor. Én azt mondom, hogy a rádiózás az egy művészet, nekem nem munka, hanem hivatás, és egészen másképpen látsz hozzá, és csinálod meg, hogyha ezt hivatásnak érzed. Ha úgy érzed, hogy ez egy munka, akkor megette a fene az egészet.

0: Andrea vagyok. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben 2 meghaltak, 25 megsérültek, közülük 2 súlyos állapotban vannak. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség. Robbanás után tűz ütött ki egy dél-koreai kereskedelmi hajón a Hormuzi szorosban, ahol jelenleg mintegy 2000 hajó veszteg el az iráni konfliktus miatt. A 24 fős legénység nem sérült meg, a hatóságok pedig még vizsgálják, hogy külső támadás okozta-e a horgonyzó hajón keletkezett károkat. Az amerikai haditengerészet ma megkezdte a Szabadság projekt elnevezésű műveletet, melynek célja a térségben rekedt semleges hajók biztonságos átkísérése a szoroson. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlése mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézy Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és a villamos fejlesztések. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítása a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, melynek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. És végül az időjárásról. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk lökések, holnap viharos is fokozódhat a szél. Hajnalban 6-13, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Mai utolsó híradásunkkal 23 óra 55 perckor várjuk Önöket itt a Bartok Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrángötös csendül fel kórhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
3: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu

0: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Mai koncertösszeállításunk szerkesztői Weisz Gábor és Bolla Milán nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként hallgassuk a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertjét, amelynek felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében készült 2026. április 30-án.
2: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Szakcsi Rádió hallgatóit, és kedves vendégeinket itt a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Miklós Erika vagyok. A mai nap világszerte a jazz ünnepeljük, de más miatt is kivételes ez a nap, hiszen pontosan 2 éve született meg a Szakcsi Rádió, a hazai jazz rádiója. Ezt a jeles ünnepet természetesen jazz koncerttel fogjuk megünnepelni, de még mielőtt elmerülnénk a gyönyörű jazz dallamokban, nézzünk néhány tényt a Szakcsi Rádióról. Pontosan 730 napja sugározzuk minden nap a magyar és nemzetközi jazz legjobb koncertjeit. Emellett a 2 év alatt közel 150 portrébeszélgetést készítettünk a magyar jazz élet legkiemelkedőbb alkotóival és ígéretes fiatal tehetségeivel. Több mint 50 jazz akusztik koncertfelvételt adtunk az A38 színpadáról. 2 nagy sikerű 3 napos jazzfesztivált rendeztünk Salföldön, és felfedeztünk 20 tehetséges fiatal együttest a Küld be a dalod felhíváson. Kezdődjék is a koncert, kérem, hallgassák meg Borbé Mihály szerzeményét Gyere hozzám estére címmel, és akik előadják, a 2 kiváló jazzzenész, Binder Károly és Borbé Mihály.

0: Bravo, sok szeretettel gratulálok. Pont azon gondolkoztam, amíg így hallgattalak benneteket, hogy milyen jó lenne, ha az operistáknak is lenne egy rádiója. Biztos, hogy én is pátyolgatnám ezt a kezdeményezést, de hát még nincs. De mindketten ott voltatok Károllyal a rádió indulása előtt, a kezdeményezéskor, és pátyolgattátok. Mit jelent számotokra a rádió léte, és mit jelent a magyar jazzzenészek számára?
1: Hát azt hiszem, hogy tolmácsolhatom az egész szakma, muzsikusok és a közönség véleményét is. Ez méltó névadás volt Szakcsillaghatós Béla, hisz ha mondjuk a mai napra gondolunk a Nemzetközi Jazz Napra, amelyet egy világhírű jazz zongorista, Herbie Hancock, ő volt a szülőatya, hogy ezzel a képzavarral éljek. Azt hiszem, hogy ugyanez a mi Herbie Hancockunk, Szakcsillaghatós Béla, aki tényleg járta a világot, és a Kárpát-medencei gyökerekből, az ő roma gyökereiből adott a világnak, és a jazzbe beoltotta ezeket a zenéket. Nekem azért is különösen kedves, mert ez tulajdonképpen véletlen, hogy most ezzel kezdtünk a tárogatóval, de sok koncertünk volt együtt, és az egyik alkalommal meglektem őt ezzel a tárogatóval. Egy ilyen nóta feldolgozás volt, és mondom, nálam volt véletlen a tárogató, nem mondom, szerintem nem fog szomorúságot okozni neki. Béla kivirult, mint egy gyerek, visongott, és utána úgy buszultunk el, hogy otthon ne hagyd a tárogatót legközelebb. Tehát tulajdonképpen ő erősített meg ebben, hogy ennek a hangszernek helye van a magyar jazzben, meg azt gondolom, hogy a világ jazzében is.
0: Ez így van. Egyébként Herbie Hancockot említetted, én láttam őt New Yorkban, és akkor egy nagyon tehetséges, még akkor nagyon fiatal jazzdobossal készítette azt a lemezt, és a koncerten is ott volt, Németh Ferikéről beszélek. De áttérve hozzád, Károly, kedves Károly, idézhetek tőled? Idézek. Mindig olyan muzsikát szerettem volna játszani, amelyben az összes általam szeretett zene egyszerre szólal meg. Valóban a jazz lehet ilyen olvasztó tégely, ahol minden zene egyszerre szólal meg? Hogy gondolod ezt?
2: Hát számomra mindig a nagybetű zene létezett. Kisgyermekkoromtól kezdve rengeteg klasszikust játszottam, népzenét. Mindent hallgattam. Igazából a Misivel így találtunk mi is egymásra, hogy mind a ketten mindent szerettünk és játszottunk, és így alakult ki a mi közös duónk. De visszatérve egy pillanatra a Szakcsillaghatós Bélához, annak idején az a megtiszteltetésért, hogy én vettem át a szerepét, vagy hát a tanári pozícióját a jazz tanszéken, és ez számomra egy nagyon nagy élmény és feladat volt. Aztán később barátok lettünk, kollégák lettünk, rengeteget utaztunk együtt, együtt zsűriztünk. Úgyhogy egy méltó nevet kapott a rádió, a Szakcsi Rádió, és bizonyára a közönség is tudja, és mindannyian, hogy nemrég volt az első Szakcsillaghatós Béla jazz zongora verseny. Azt hiszem, tegnap volt vége, és hát kitűnő növendékeink nyerték meg az első 2-3 helyezést, úgyhogy erre is büszkék vagyunk. Azt hiszem, hogy ez is neki köszönhető. Úgyhogy ennyit mondanék.
0: Hát sok minden köszönhető Szakcsillaghatós Bélának. Nekem például írt egy nagyon klassz darabot, egy feldolgozást, az Éj királynője áriáját egy zongora szólóra és nagy szimfonikus zenekarra, illetve szopránra. Életem legnagyobb élménye volt, és nem különben, ha megengedhető ez nekem itt a rádióhallgatók felé, egy ilyen kis anekdóta, hogy Bélánál tanultam meg, hogy a pacalhoz a kenyér a rántott hús. Tehát óriási humora volt, és ugyanezt a zenében is megéltem, a zenéjében is megéltem. De jöjjön a te műved, a legény búcsú. Valami instrukció?
2: Hát ez a legény búcsú, hát nem kezdhettük a legény búcsúval az első számként, úgyhogy ezt a másodiknak befejező darabnak szántuk. Ez egy kvartett variációban másképp hangzik el. Mi a Misivel most egy duó variációt játszunk.

0: Köszönjük a produkciót Binder Károlynak és Borbé Mihálynak. Nagyon sokan együtt voltak velünk ebben a két évben, akik sajnos ma nem lehetnek itt, de elküldték gondolataikat zenéről, jazzről és a Szakcsi Rádióról. Hallgassák meg Gőz László, a Szakcsi Rádió grémium tagja, valamint Harcsa Veronika és Szőke Nikoletta jazz énekesek gondolatait.
1: A jazz a zenén belül, ami egy elég kötött rendszer, azon belül egy olyan megfogalmazás, olyan előadás, ami jóval közelebb van a szabadsághoz. Műfaj átalakulásnak egy lehetőségét láttuk meg a Szakcsi Rádióban, és nagyon jó a név abból a szempontból, hogy a Szakcsi végig ezt kereste egész életében, és meg is találtam nagyon sok esetben, hogy mitől lesz egyéni, mitől lesz egy nemzetnek egy külön jazz, önálló jazz hangja, mint ahogy van a németeknek, az angoloknak, a franciáknak, hogy legyen a magyaroknak is egy jazz hangja. És ez volt az első kiindulási pont, innentől kezdve már könnyű volt azt mondani, hogy a magyar jazz uralja a Szakcsi Rádiót, magyarul 60-70% magyar jazz legyen, és 30-40% külföldi jazz. Szerintem ez egy sikertörténet a magyar jazz életben.
2: Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a jazz, amit énekelek, az univerzális, az egyfajta nemzetközi nyelvhez kapcsolódik. Egészen addig, amíg ki nem mentem Brüsszelbe elvégezni egy 2 éves mesterképzést, és az ottani tanárom hívta fel rá a figyelmemet, hogy ugye tudom, hogy a ritmikusság, amivel én énekelek, az nagyon közép-kelet-európai. És megdöbbentem, mert fogalmam sem volt erről, és akkor realizáltam, akkor gondoltam abba bele, hogy konkrétan egy olyan helyen, a Dunakanyarban nőttem föl, ahol hallottam magyar népzenét, táncoltam magyar néptáncokat, de hallottam szerb-horvát tradicionális zenét is, és hallottam még sváb népzenét is, és ez a fajta egyveleg, ez az olvasztó tége, és konkrétan a magyar zenei hagyomány, még ha nem is vagyok népdalénekes, de mégiscsak valamilyen formán belém ivódott, és a zenei örökségemnek a kitörölhetetlen része.
3: Nekem a jazz az abszolút a szellem és az otthon. Ez egy olyan életforma, ami 0-24-be sodorja az embert. Itt nincs kiszállás, mert nem is akarunk kiszállni, mert imádjuk azt, amit csinálunk. Ez az életünk igazából. És bármennyire is paradoxonnak fog tűnni, hogy ez egy kísérletező műfaj, itt egyszerre vagyunk kötértáncosok, és egyszerre vagyunk védőhálók egymásnak, mert kockázatot is vállalunk, de ugyanakkor meg is tartjuk egymást ebben a kísérletezésben a zenésztársakkal. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy többször is énekeltem Szakcsi Lakatos Bélával, jól ismertem őt személyesen, sőt, hát én nyugodt szívem mondhatom, hogy tényleg az egyik legnagyobb példaképpen volt a zenei hozzáállást, a zenei attitűdöt illetően. Az egyik mondata, ami nagyon megmaradt bennem az, hogy ne féljünk attól, hogy hibázunk, mert hogyha nem vállalunk kockázatot, és nem próbáljuk ki azt, ami éppen bennünk van, akkor a jó sem fog sosem kiderülni.
0: A jazz azért is izgalmas műfaj, mert a legkülönfélébb hangszer összeállításoknak ad teret. Ezzel kísérletezik a 2019-ben alakult Contempo zenekar is, melyben a szaxofon és a gitár mellett az inkább népzenéből ismert cimbalom is helyet kapott. Fogadják szeretettel a Contempót!

0: Pozsár Eszterhez, a Contempo fuvolistájához, szaxofonistájához szólok. Eszter, a jazz valóban egy kísérletező, sokszínű műfaj, de hogyan jött ez, hogy ezt a három hangszert ötvözitek hozzátok össze? Ugye a gitár mögött Horányi Sándor és Csurkolya József a cimbalom mögött.
1: Igazából én mindkettőjükkel korábban már játszottam közösen, tehát ez a zenei kapcsolat megvolt, és különösen a fuvola miatt, de a szoprán szaxofon is indokolja. Én szerettem volna egy kamarazenei formációt összehozni, amiben bátran használhatom ezeket a hangszereket, és igazából mind emberi oka is volt ennek, hiszen nagyon-nagyon szeretek mindkét csodás muzsikussal együtt játszani, mint pedig a hangszerek nagyon tetszettek, pláne amikor cimbalommal először sikerült együtt muzsikálni, teljesen beleszerettem a cimbalomba, és így kezdődött el ez a közös gondolkodás.
0: És miből merítetek? Mert ugye a zenétek is nagyon sokszínű, ahogy a jazz is. Mi az, amiből merítetek? Milyen műfajokból, hangzásvilágból?
1: Valóban mindannyian tettünk már kitérőt nagyon sokféle zenei stílusban. Azt mondanám, hogy három alap műfaj van. Természetesen a jazz, a klasszikus zene, főleg a kortárs klasszikus zene és a népzene. És emellé jönnek különböző világzenei élmények is. Tehát minden, ami tulajdonképpen megtörtént velünk zeneileg, az megjelenik a zenénkben is.
0: Nem is szaporítom a szót tovább, zenéjetek. Jöjjön Csurkolya József szerzeményen fogadják szeretettel a Balkán Shuffle-t.

0: Köszönjük a Contempo együttesnek a csodálatos dalamokat. Ha már különleges hangszerekről volt szó, abban a továbbiakban sem lesz hiány. Most hallgassák meg Csapó Krisztián hasonlóművész, valamint Sárik Péter jazzzongorista és Vörös Niki énekes gondolatait.
1: Mindenki törekszik arra, hogy saját zenei világa legyen, az a jó jazzzenész, akit néhány hang után vagy néhány ütem után föl lehet ismerni. A hasonló nagyon különleges hangszer a templomi zenéből indult, először az énekhangok helyettesítésére vagy felhangosítására, később a jazzben is megjelent, és ez a sokszínű hang, ami először Beethovennél a mennydörgést reprezentálta, igazából nagyon finoman is tud szólni, ezért a jazz történetben nagyon sok olyan felvétel van, amiben harsonások voltak a zenekarvezetők, vagy éppen a dalok témáit ők játszották. A harsonán kifejezetten nehéz jazz játszani, azt gondolom a technikai kihívás például az, hogy sokszor nagy tempók vannak, gyors dalok, és egy ilyen hangszeren, ahol nincsenek billentyűk, nincsenek ventilek, nagyon nehéz ezeket a tempókat lejátszani. Remélem a zongorista kollégák nem sértődnek meg, vagy a szaxofonosok, ahol kifejezetten sok billentyű van, és az új mozgással helyettesíthető ez a dolog, de itt valóban egy picit nehezebb a jazz dalokat megszólaltatni, viszont ha sikerül, akkor azt gondolom, hogy nagyon különleges hangzás hallható a hasonlán.
2: Mit jelent nekünk a jazz? Nekem mindenféleképpen energiát és szabadságot jelent, de az energia a legfontosabb. Ahogy mi szoktunk játszani, az mindig úgy történik, hogy valahogy úgy felrobbannak a dolgok rögtön. Én azért szeretek nagyon klasszikus zenét játszani jazzben, mert nyugodtan játszhatom egy kicsit másképp, mint az eredetit. Ez általában úgy zajlik le, hogy mi eljátszuk a témát, amit a maestro anno megírt, de már az se úgy pontosan, hiszen ő mondjuk egy zongora darabot írt, ott pontosan megvan, hogy bal kézzel, jobb kézzel mit kell játszanom. Én mikor áthangszerelek mondjuk egy Bartók darabot, akkor én már a bal kezet átadom a basszusgitárnak, és csinálok egy ritmust, tehát 80%-ában a lényegét játsszuk a témának, és engem ez nagyon felszabadít. Most már azt kell mondom, hogy 20 országban játszottuk Bartók műveit, köztük olyan helyeken, ahol biztos, hogy nem hangzott el, és nem is fog elhangzani.
3: Azt gondolom, hogy Magyarországon lévő jazzzenészek világszínvonalúan űzik ezt a műfajt, és megállnák a helyüket bármilyen külföldi nagy színpadon is, ahogy ezt tesszük is sokszor. Amikor jazzzenét énekelek, vagy ezzel a műfajjal foglalkozom és dolgozom, alkotok, vagy akár csak hallgatom, akkor az összes zenei élményem keveredik ilyenkor bennem. Be tudod forgatni az összes eddigi tapasztalataidat, vagy tudásodat, vagy zenei élményedet, amit bármilyen műfajból magadban hordozol. Tehát azt érzem, hogy azáltal, hogy megtanultam ezen a nyelven beszélni, énekelni, használni, ezáltal hatalmas lehetőséget kaptam, hogy mindenféle zenei stílust ötvözni tudjak, ami belőlem szól.
0: Felfedezítjeinkről már volt szó, de most találkozhatnak is egyikükkel. A Lukács Márton trió, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Most Bookshelf című szerzeményüket hallgathatjuk meg.

0: Bravo, bravo. Az biztos, hogy egy rajongóval több van már, mert teljesen lenyűgözött a zenétek. 2023-ban alakultatok a Zeneakadémián. Mi hozta össze ezt a triót?
1: Köszönjük szépen. Igen, 2023-ban alakultunk. Igazából összegyűlt nekem annyi szerzemény a fiúkban, amit már szerettem volna felvenni, kiadni, játszani minél többet. Úgyhogy ezért szerettem volna alakítani egy triót. Azért triót, mert ez a formája a jazznek az, ahol talán legszabadabban lehet játszani nagy hangsúlyban az összjátékon. Így az egyik kedvenc típusú formációm.
0: Hát most már az enyém is. A kortárs klasszikus zene és a neo-soul hatásainak elegyítése, ami jellemzi a zenéteket. Miből inspirálódtok még?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem mindannyiunkat minden beadás inspirál, minden élmény, minden tapasztalat.
0: A Szakcsi Rádió felhívására, ugye küld be a dalot felhívásra, ti is beküldtétek a szerzeményeteket. Ez a felfedezés milyen lehetőséget adott a zenekar számára?
1: Hát igazából így ezen keresztül talán el tudtunk jutni több emberhez, ugye ez a rádió specifikusan ezzel foglalkozik, így olyan közönsége van, aki direkt ezt a zenét keresi. Így adott ez a pályázat, meg egyáltalán az, hogy létezik a rádió egy olyan lehetőséget a hozzánk hasonló fiatal feltörekvő zenekaroknak, hogy bemutathassuk magunkat minél élesebb közönségnek.
0: De semmi más te nem kívántok, mint sok sikert még az elkövetkezendő zenei pályafutásotokhoz, és zenéljetek sokat, és örvendeztessétek meg a hallgatóságot. Most pedig következzen egy újabb darab a Lukács Márton triótól, a Memoir Involontaire.

0: Most, hogy a dob is megérkezett a mai estén, ami az én kedvenc hangszerem, és a következő nagy születésnapomon biztos, hogy azt fogom kérni a családtól, hogy hagyd tanuljak meg dobolni. Nem ígérem, hogy a Zeneakadémián, de biztos, hogy valahol meg fogom ezt a hangszert is tanulni. Most megtudhatunk többet erről a hangszerről is, miért olyan különleges, és mit ad a zenészeknek a közös gondolkodás és együttjátszás. Hallgassák meg László Attila gitárművész, Balázs Elemér jazzdobos és Kolman Gábor szaxofonista gondolatait.
1: Hogy mit jelent a jazz? Őszinteség. Tehát itt nem a manírok vagy a felületes megjelenés a lényeg, hanem pontosan ez, hogy hogy tudsz a másikkal zeneileg kommunikálni, hogy tudod kifejezni zeneileg a gondolataidat, és itt nem a külsőségek a legfontosabbak. Ezért nagyon szerencsés, hogyha jó partnerekkel játszik az ember, mert ez felerősödik. Van a jazznek egy nagyon fontos, lényeges tulajdonsága, ami több más műfajtól megkülönbözteti. Az, hogy ez a valós idejű reakció, zenei reakció itt nem csak, hogy megengedett, hanem tulajdonképpen követelmény is ahhoz, hogy egy érdekes, izgalmas, olykor improvizatív előadás szülessen.
2: A jazzdobolás nagyon kreatív. Én amilyen hasonlít rám egyébként, és mindig azt szoktam mondani, hogy a jazzdobos az fest. Tehát az olyan, mint egy festőművész. Mindenféle színeket kell, hogy fessen a dobon, és ez a hangszínekben jön ki. Egy hihetetlen csoda. És ez a kreativitás, ez nagyon, de nagyon mássá teszi a jazzdobolást. Elképesztő technikai tudás és kreativitás van benne. Nem hiába van az, hogy nagyon sok más műfajból jött dobos, rockdobosok vagy popdobosok. Olyan 60-70 éves korban rájönnek arra, hogy úristen, hát igen, azért a jazz dobolás az mégis a csúcsa, mondjuk a dobolásnak.
3: Nyilván az ember a rengeteg improvizáció hatására olyan mélyen ismeri meg a gyökereit és a belső világát, hogy ezáltal egy picit átalakul, és azt gondolom, hogy a puszta létünkkel és ezekkel a produkciókkal olyan mondani valókat tudunk közvetíteni az emberek felé, ami nagyon mai. És egy mostani dolog, ami a jelenben történik, és szerintem ez rendkívül fontos, egyáltalán nem lebecsülve azokat a régi nagymestereket és azoknak a műveiknek az előadását, amit egyébként talán nagyobb százalékban elérhetünk a zenei piacon.
0: Hamarosan játszani fogtok, kedves Laci, de megragadt bennem egy mondat a Kolman Gábornak, aki szintén a tagja a zenekarnak, hogy arról beszélt, hogy ezekkel az improvizációkkal valami nagyon mai dolgot tudtok létrehozni, ami tényleg a jelenben történik. Te mit gondolsz erről?
4: Hát az improvizációnak ez lenne, hogy a lényege, hogy a pillanat művészete, és egy közös művészet, egy közös nyelv, mert mindegyikünk mást játszana, hogyha otthon egyedül ülne, mint hogyha ezekkel a kiváló zenész kollégákkal együtt játszhat és inspirálódik azokból az ötletekből, amit ők hozzátesznek a zenéhez. Úgyhogy egyetértek ezzel a mondattal.
0: Próbálom nagyon pontosan ezeket a meghatározásokat, hiszen a klasszikus zenében a bebop az nem igen ismert, de ti ennek a 40-50-es évek bebop korszak által inspirált hangzásvilágnak a zenéjét, vagy legalábbis azt a zenét játszátok, szerzitek. Mi fogott meg bennetek ebben a világban?
4: Hát sőt, mi egy picit ezzel a formáció legalábbis arra a zenére épülő úgynevezett fusion zenét játszuk, ugye, ami a bebopból adódó zenei irány, jazz irányzatok és a blues és a rock zene keveredésében jött létre a 60-as évek végén. Tehát nagyon így van, hogy a bebop nagyon erőteljesen benne van. Mi mindannyian ebben a zenekarban ezt a fajta zenét nagyon szeretjük, ami több oldalról inspirálódik. És ezt az egymással vegyítő stílusokat próbáljuk valahogy megjeleníteni a zenénkben.
0: És hál' Istennek sikeresen. Első dalotok címe New Song. Mire számíthatunk?
4: Hát ez a Halper Quintet előző lemezén szerepel, a Blues from Angeland. Én angyalföldi vagyok, és Blues from Angeland a lemeznek a címe, és azért lett egyébként ez a címe, mert azon a lemezen voltak régebbi kompozícióim, amit újra elővettem, ez a lemezanyagos, stb. És ez volt az utolsó szám, amit megírtam rá, és akkor munka címe volt tulajdonképpen ez a New Song, de aztán valahogy úgy maradt.
0: Na, és akkor most ezt fogjuk hallani, a New Songot. Kérem, fogadják szeretettel.

Most pedig következzen a finálé. A Halper Quintet vezetésével egy vérbeli jam sessionnel búcsúzunk. Én megköszönöm a figyelmüket, hallgassanak sok zenét, hallgassák a Szakcsi Rádiót, ismerkedjenek a magyar jazz élet kiválóságaival. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Boldog születésnapot!

0: A Szakcsi Rádió második születésnapi koncertjének felvételét hallottuk, a műsorvezető Miklós Erika volt. A felvétel április 30-án készült a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében. A hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Dés András Kvartett Decisions We Make című lemezét mutatjuk be. A Bécsben élő ütőhangszeres zeneszerző művésztársaival dallamos, táncolható grúvokat, színes zenei világot hozott létre. A különleges ütőhangszer apparátushoz trombita, zongora és elektromos gitár társul. A Dés András Kvartett új albuma kedden 22 óra 58 perckor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az Operaház új bemutatójáról, Mozart Così fan tutte című előadásáról lesz szó.
2: Mozart mindennek a csúcsa, vele foglalkozni, mind a hangnak gyógyír, mind a léleknek, és ahogy Schwarzkopf művésznő mesélte, Mozartban mindenki mesztelen. Mozart zenéjével való munka az egy sokkal elmélyültebb, sokkal precízebb betanítást igényel, hiszen tényleg minden nő az hallatszik.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenyét hallgatjuk. Ez a felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 2026. január 24-én. Az együttes Johann Christian Bach Opus 6-os sorozatából a 6. G-moll szimfóniáját játssza először. A Budapesti Fesztiválzenekar művészeti vezetője és barokk hegedű szólistája ezen a koncerten, Julien Chauvin.

Johann Christian Bach Opus 6-os sorozatának 6. G-moll szimfóniáját játszotta a Budapesti Fesztivál Zenekar, amelynek előadásában most Bach zenéje következik, az 1048-as jegyzékszámú 3. brandenburgi verseny. A Budapesti Fesztivál Zenekar művészeti vezetője ezen a koncerten Julien Chauvin barokk hegedűművész.

Bach 1048-as jegyzékszámú harmadik brandenburgi versenye után következzék az 1056-os jegyzékszámú G-moll hegedű verseny. A Budapesti Fesztivál Zenekar művészeti vezetője és szólistája Julien Chauvin.

Bach 1056-os jegyzékszámú G-moll hegedű versenyét hallottuk Julien Chauvin és a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában. Most pedig szóljon Carl Philipp Emanuel Bach zenéje, a C-dur szimfónia.

Carl Philipp Emanuel Bach 182-es jegyzékszámú C-dur szimfóniáját hallottuk a Budapesti Fesztivál zenekartól. Ezen a koncerten a zenekar művészeti vezetője és barokk hegedű művésze Julien Chauvin volt, akinek előadásában ráadást is hallgathatott a közönség, és ezzel visszakanyarodtunk a korábban teljes egészében hallott G-moll hegedű versenyhez. Bach 1056-os jegyzékszámú művének második lárgótétele szólt ráadásként.

0: Bach 1056-os jegyzékszámú G-moll hegedű versenyének lárgóját Julien Chauvin és a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában hallottuk. A zenekar koncertjét a Zeneakadémia nagytermében rögzítették 2026. január 24-én. A felvétel hangmérnöke Lakatos Gergely, zenei rendezője Párány Gusztáv volt. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Weisz Gábor és Bolla Milán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Óriási pompa és óriási szemét. A legszebb erények keverednek itt a legocsmányabb gaztettekkel. Lépten nyomon plakátok óvnak a nemi betegségektől. Elképesztő ez a lárma. Ordítozás és dübörgés, no meg a sár. Nyugodtan elmerülhetsz ebben a paradicsomban, mert senki sem firtatja, hová lettél. Hanyagöltözékben csavaroghatsz az utcán, és egyúttal bejáratos lehetsz az előkelő szalonokba. Ha ma aranybútorzatú, tükrös vendéglőben bőséges ebédet fogyaszthattál el 32 szúért, megtörténhet, hogy holnap másutt madárkáknak való adagot kapsz háromszor akkora áron. Eleinte magam is így jártam, amíg ki nem tapasztaltam a dolgot. S hány izgalmas hölgyike környékezi meg itt a járók előket. Azért tenyeres talpasokban sincs hiány. Ismerek már néhány ilyen énekesnőt, és ezek még a tiroliaknál is mohóban szeretnek duettezni. Itt édesen lehet lélegezni, de talán éppen ezért többet sóhajtozni is. Párizs minden, amit csak akarsz. Itt mulatozhatsz és unatkozhatsz, nevethetsz és sírhatsz kedved szerint, mert senki sem hederít rád. Ezren és ezren élnek így, és senki sem törődik a másikkal. Valóban nem tudom, van-e a világon több zongoraművész így egy rakáson, s nem tudom, létezik-e bárhol másutt több szamár és virtuóz. Frédéric Chopin, Párizsról.

0: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
1: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
0: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Szerdán este az Accademia Bizantina hangversenyét hallgathatják meg. A kiváló olasz historikus együttes most német mesterek, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann és Carl Philipp Emanuel Bach alkotásait adja vissza korhű előadásban. Csembalon közreműködik és vezényel Ottavio D'Antone. Barokk muzsika, szerdán 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Ezúttal, lévén hétfő, lemezújdonságok szólnak. Összeállításunkban a luxemburgi európai szólisták játszanak Christoph König vezényletével, illetve Aaron Celkovic gordonkázik, Christian Wright Ivanova zongorázik. Carter Pan 1998-as keltezésű Differences című műve szól, ez utóbbiak előadásában.

Differences címmel Carter Pan 1998-ban írt műve szólt. Hamarosan újabb részletet hallanak majd az Amerikai Matricák című albumról, melyen Aaron Celkovic és Kristina Wright Ivanova játszik. Előtte azonban következik egy felvétel a luxemburgi európai szólisták szintén új lemezéről, Catherine Conz 2020-as Waves, azaz Hullámok című alkotása. A karmester Christoph König.

Catherine Conz a Hullámok című 2020-ban írt művét hallották. Hamarosan ismét szól majd egy kompozíció a luxemburgi európai szólisták új lemezéről. Előtte azonban térjünk vissza Aaron Celkovic Gordonka és Kristina Wright Ivanova szintén új 2023. novemberében Bostonban készült albumához. Stacy Garrop 2014-ben írt alkotásának címe Fekete matricák.

Stacy Garrop 2014-ben írt Fekete matricák című alkotását hallották, Aaron Celkovic kordonkázott, Christina Wright Ivanova zongorázott. Az 1957-es születésű francia klarinét művész és zeneszerző Olivier D'Artevel új Antigone című 2021-ben írt darabjával zárjuk az Ars Nova adását. A luxemburgi európai szólisták szintén új lemezén a karmester Christoph König

Ludomír Ruzicski Opusz 1-es Stancsik szimfonikus szkercóját játszotta a Lengyel Rádiózenekar. Ez a komponista a Varsói Zeneakadémia professzora volt. Nagyon gazdag színekkel dolgozott a zenében. Most Jacques Ibert 3 rövid darabjával folytatjuk a nocturnót.

Jacques Ibert három rövid darabját az Akadémiai Fúvós ötös adta elő. Ibert 1890-ben született, Párizsban élt, és a haditengerészetnél szolgált eleinte. Aztán a háború után elnyerte a római díjat, és a Medici villában alapozta tovább tudását. Camille Saint-Saëns Capriccioja következik.

Camille Saint-Saëns kapricsóját Eugène Ysaÿe átdolgozásában Minami Yoshida és Jean Desmarais adta elő. Mendelssohn élete Lipcsében teljesedett ki, és ezzel együtt a város felébredt Csipke Rózsika álmából a két név összeforrott. A Reformáció szimfóniát hallgatjuk meg a német romantikus mestertől.

Schubert C-moll szonátáját Francesco Piemontesi játszotta, aki a brüsszeli Erzsébet királyné versenyen tűnt fel, ami Európa és a világ egyik legrangosabb zenei versenye, amit 51 óta rendeznek meg. 2007-ben írták ki egyszer a versenyt, és akkor Piemontesi harmadik díjat nyert. 2 óra van.

A Római Santa Cecilia Akadémia zenekarának koncertje következik, amelyen Tomás Gugais vezényelt. Elsőként Brahms Opus 102-es Ámol 2-es versenye hangzott el. Brahms és Joachim József barátsága legendás volt, de egyszer nagyon összevesztek. Brahms ugyanis egy vitában nem a hegedűs társnak, hanem Joachim feleségének véleménye mellett foglalt állást. A feszült viszonyt a kettős verseny Joachimnak történő ajánlásával oldotta fel a komponista. A bemutatón Kölnben a zeneszerző maga vezényelte a művet, a hegedű szólamot Joachim, a Gordon Kaye-t Robert Hausmann játszott.